0: amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenés és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítették ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne családja, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész ilyen. Megafon. Megafon. Nagy

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Partyn több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és úgy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne családja, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leálló sávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne család, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
4: A területfejlesztési operatív program pluszban megvalósult élhető település fejlesztés Bánk község számára is egy nagyon fontos feladat volt. Egyrészt azért, mert Bánk, hogyha megnézzük, akkor a megye turisztikai életében egy központi szereppel bíró település, és régóta gond volt már az is, hogy a főút melletti járdaszakaszt meg kellene csinálni, hiszen a mindennapos közlekedésben ez problémát okozott. Ezen kívül több olyan elképzelése is volt a településnek, amely különböző fejlesztéseket valósított meg, akár a lelátónál, akár egy közösségi szabadidőközpont megvalósítása, illetve több olyan kisebb-nagyobb fejlesztés a sportpályán, ami ennek a fejlesztési csomagnak a része volt.
2: A balassagyarmati karate sport egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapított a Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Steyer Lászlót, Széchenyi polgármesterét hallják.
5: Nyáldott jó lélek, Malta Bálint, csak jót tudunk róla mondani. Gyerekkorától, kisgyerekkorától, most is ugye 15 éves, hogy elment egész kiskorától itt focizott a Széchenyi csapatban. Nagyon ügyes kapus volt, hogy már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. És hát ide járt a Széchenyi katolikus iskolába, a gimnáziumnak a tagja volt. Úgyhogy végtelen a fájdalmunk, és egy nagy ürességet érzünk. Mindenben a szülők és a családtagok rendelkezésére állunk. Nyilván most még azért kell egy kis idő, hogy egyáltalán a kapcsolatot fel tudjuk venni a szülőkkel. És hát azt tudom, hogy az iskola már egy pszichológust lehívott a mai napra, hogy a gyerekekkel, a pedagógusokkal kapcsolatba lépjen és próbáljon nekik segíteni.
2: Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetésre pontra számíthat. Nem sokkal később Etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpár hely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az ország

0: hullámzásokat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassa-Gyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassa-Gyarmaton, a Fáy utcában is.
2: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsági járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
4: A területfejlesztési operatív program pluszban megvalósult élhető település fejlesztés Bánk község számára is egy nagyon fontos feladat volt. Egyrészt azért, mert Bánk, hogyha megnézzük, akkor a megye turisztikai életében egy központi szereppel bíró település, és régóta gondolt már az is, hogy a főút melletti járdaszakaszt meg kellene csinálni, hiszen a mindennapos közlekedésben ez problémát okozott. Ezen kívül több olyan elképzelése is volt a településnek, amely különböző fejlesztéseket valósított meg, akár a lelátónál, akár egy közösségi szabadidő központ megvalósítása, illetve több olyan kisebb-nagyobb fejlesztés a sportpályán, ami ennek a fejlesztési csomagnak a része volt.
2: A balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kihon és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Steyer Lászlót, Széchenyi polgármesterét hallják.
5: Nyádat, jól élek, Malta Bálint, csak jót tudunk róla mondani. Gyerekkorától, kisgyerekkorától, most is ugye 15 éves, hogy elment egész kiskorától itt focizott a Széchenyi csapatban. Nagyon ügyes kapus volt, hogy már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. És hát ide járt a Széchenyi katolikus iskolába, a gimnáziumnak a tagja volt. Egy végtelen a fájdalmunk, és egy nagy ürességet érzünk. Mindenben a szülők és a családtagok rendelkezésére állunk. Nyilván most még azért kell egy kis idő, hogy egyáltalán a kapcsolatot fel tudjuk venni a szülőkkel. És hát azt tudom, hogy az iskola már egy pszichológust lehívott a mai napra, hogy a gyerekekkel, a pedagógusokkal kapcsolatba lépjen és próbáljon nekik segíteni.
2: Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskesziben egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Nem sokkal később ETS-en egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpár hely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Idegenbeli győzelemmel biztosította be harmadik helyét és szerezte meg a bajnoki bronzérmet a Gödi Ese U19-es labdarúgó csapata a Pest vármegyei első osztályú utánpótlás bajnokságban. A dobogós helyezés sorsáról döntő utolsó fordulóban a gödi fiatalok 4-1-es arányú magabiztos győzelmet arattak a Pomáz otthonában. Még az előző bajnoki szezont a hatodik helyen zárta a Gödi Ese utánpótlás csapata, addig az idei évadban kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően sikerült előre lépniük a vármegyei élvonal dobogójának harmadik fokára.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Változékony időre lehet ma számítani.

0: Szélmaton, a Fáy utcában is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
4: Hello, hello!
5: Jó reggelt!
4: Jaj, hát ez ami...
6: Ez nem... Amikor egy hölgy így köszön be, azt nem lehet pótolni az egyszerűen egyedülálló. Mondd még egyszer.
5: Jó reggelt!
4: Köszi. Cukorka. Cukorka. Na, Nórikám, jó reggelt!
5: Neked is, Ádám. Neked is, Norbi.
6: Látod, látod.
4: Ádám, jó. Beszélj még. Jó van, szépen. Tényleg mindenkinek 2026. június 10 van, szerda van, és nekiindulunk a mai műsornak, kedvesek. Jó, mindenképpen. De előtte Dián túl gondolunk a névnaposokra, úgyhogy nincs olyan sokan, Nóri.
5: Nem hiszed
4: el, Diána?
5: Van egy Diána!
4: Jó van akkor!
5: Szóval akkor!
4: Boldog névnapod!
5: Boldog névnapod minden Diánának, Gittának, Margitnak, Grétának és Bácsnak. Nagyon boldog névnapot, illetve boldog szülinapot minden ma szülinaposnak.
4: Így van. És amivel foglalkozunk, az egyrészt Nóri, mert hogy életmód, jó, életmód sztori lesz, és ugye egy olyan sztori, amivel azért szinte minden hallgató találkozik manapság, ugye ezek, amit mondtál, hogy lájtos cuccok, 0% hozzáadott,
5: mentes,
4: proteinnel töltött, meg nem tudom, minden, amiben azért benne van, vagy bele van rakom egy plusz cucc, vagy le van csökkentve, ugye ez a két véglet.
5: Így van, és ha le van csökkentve, akkor bizony annak kárára bele kell rakni valami plusz cuccot.
4: Igen, azért ez fontos. Úgyhogy ez egyik témánk. A másik pedig ingatlanozunk, drága Balogh Lacink lesz megint a vendégünk, ugye az ingatlan.com vezetőgazdasági elemzője. Imádunk a Lacival beszélni, mert...
6: Nagyon szerencsések vagyunk, mert más egy csomó pénzt fizet azért egyébként, hogy ilyen tanácsokat és összefüggéseket tulajdonképpen megszerezhessen. Ehhez képest mi csücsülünk.
4: De Laci osztja nekünk
5: a
4: jobbnál jobb ötleteket. Nagyon jó. Úgyhogy ez a két téma vár ránk, meg persze rengeteg magas leger, úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok.

0: Itt is vagyunk, és akkor a zenérovattal megyünk tovább, mert hogy gyerekek, a mai napon megszületik egy táncdalénekes 1952-ben. Tudom, hogy ez a 90-es évek és a külföld, de most nem találtam olyat, ami nekünk érdemes lett volna, és tudom azt, hogy Norbi szereti ezt a korszakot. És nyomon is követi.
1: Nérónál is
0: tudja. Igen.
2: Hát ez meg kicsit újabb azért, hála Istennek.
0: Igen. Na, itt van Horváth Attila. Kezdjük ezt a dalt, ismered-e Norvikám?

0: megvan a dal?
1: Nincs.
0: Mert hogy igen, én sem tudtam, hogy ez nyilván nem abban a nagyon híres repertoárban van benne, vagy abban a felhozatalban, amit mindenki általában ismer, viszont Horváth Attila az hát többek között Kon Zsuzsával, Cseréti Zsuzsával, Balázs Klárival énekelt duettet, és hogy Kon Zsuzsa és Máté Péter társasága 73-ban még egy rádiós musicalnek a főszereplője is volt. És nekem annyira, hogy nincsen meg.
2: Nekem sincs.
0: Hogy pedig én múltkor egy olyan rádiót hallgattam, ahol ilyenek szóltak, ilyen régi táncdal fesztiválos.
2: De ez mondták. Még azok között is egy kuriózum.
0: Igen, az, mert ott többen is énekeltek, az ő nagynénje volt az, aki Kodály Zoltán Hári János című dajátékában az ős bemutatón is egyébként szerepel, tehát hogy egy ilyen nagyon
2: van zenei van a...
0: komoly zenei alap van. Toldi Máriánál tanult énekelni, és aztán ugye 72-ben a Táncdal Fesztiválon jött, és győzött, és aztán megkapta az elmúlt egy év című fesztivál számot, amely egyébként szintén sikeres lesz. Kovács Katival meg a V73-mal is közösen turnézott, Máté Péter, Esnagy István szerzeményeit is például német nyelven adta elő, amiért előadó díjat nyert.
2: Soha nem hallottam róla. Én egy Horváth Attilát ismernek, a dalszövegírót.
0: A dalszövegírót egyébként.
2: Úgyhogy
0: de én is utána hiszem egyébként az úriembernek, hogy a Noklav tagja Balázs Klárival, Uzonyi Edittel, Mátrai Gáborral, a Skála együttes tagja, ezek nincsenek már neked? Te idősebb vagy.
2: Hát idősebb vagyok, de ezek nem. A Skála együttes, a zenét is, akkor nem volt ilyen értelemben mainstream történet, tehát ők akkor szerintem egy jó értelemben vett vendéglátó csapat lehettek. Nem tudom. Akkor ez egy vendéglátó zenekar lett, akkor nagyon sokan zenéltek egyébként, tudom. Olyan szinten komolyabb szállodai helyeken, vagy akár külföldön, ami szerintem inkább ott volt.
0: Ez volt,
3: hát
0: a Skála együttes.
3: A Skálában.
0: Igen. Majd, ha kiszárad a tenger...

0: Az anyám mindenit.
1: Nem lesz orosz a harállal és a temetőbe.
2: Milyen ez a függések annak, hogy a Wolfgangnak az apukája?
0: Aha, hát jó, hát ő egészen.
2: Igen, tehát hogy...
0: Kati is nagyszerű énekes, de...
2: Én bírom ezeket a táncdalos kutatásokat, tehát hogy nekem szerintem te osztod meg ebben a kedvemet, ahogy egy ilyeneket azért néha így végigkutatgassak, hogy akkor ez ki csinálta, hogy álltak.
0: Hát elképesztő nagy irodalma van ennek a történetnek. Hát...
2: Igen. Nem mondom, hogy ma mindenki hallgass Horváth Attilát, de azért érdemes néha egy kicsit a táncdallal is foglalatoskodni, mert vannak érdekes történetek.
0: Hát ez csúcs, ez honnan szedted össze?

0: Megnézzük, hogy június 10-e mit tartogat a számunkra. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a zenék után, és akkor úgy csináljuk, mint tegnap, hogy egyet-egyet kaptok?
1: Legyen így.
2: Az bejött.
3: Az működött.
0: Az működött. Jó, akkor kaptál egy Nérót tegnap.
3: Most én kapjak. Most én, ne legyen annyi letális, most én kapjak egy kicsikét, itt tudom, életre valóbbat. Lehet?
0: Jó, lehet.
1: Nem tud mit ígérni.
3: Igen. Ja, tudom, hogy ez nem kívánság.
0: Megvan. A szecesszió világnapja van.
3: Jaj, Ádi, de jó! De jó! Az egyik kedvenc korszakom. Az egyik kedvenc korszakom. Hát Nóri tudja, bár azóta már kicsit átalakult otthon, van kifejezetten a szecessziós stílusban felújt a szobám. Nagyon jó.
0: És az milyen? Mosélt,
3: mesélt, nagyon szép. Mesélt, nagyon szép. Nagyon szép. Eléggé díszes. Eléggé díszes.
1: Szecesszív.
3: Nem is. Nagyon szecesszív.
0: Szecesszív. Ha már itt a Ádámkát megszóljuk reggel, hogy hogy beszél? Szecesszív.
1: Meg is
3: az a szoba, az a szoba kifejezetten szecesszív, főleg a többi helységgel szemben. Okay. Hát úgy meg végképp.
0: Jó. Judy Garland megszületik a mai napon. Ez akkor a Nórié.
3: Ez neked szólt.
1: Itt vagyok.
3: Mi van, mi benne vagy a művészet világában?
1: A csodák. A csodák csodája.
3: Ja, igen, igen, igen.
0: Én pont egy, szerintem egy két hónapon belül néztem meg a tévében az Óda csodák csodáját.
1: De a régit?
0: A régit, a klasszikus.
3: Judy Garland volt az, aki nagyon-nagyon sokat szenvedett az édesanyukája hülyeségei miatt, vagy az ő volt az, akitől az ő gyereke szenvedett nagyon-nagyon sokat mindenféle étkezési, meg mindenféle nem tudom milyen történetek kapcsán.
1: Vékony derekó volt.
3: Most nem tudom, pontom, múltkor végignéztem egy életrajzi jellegű filmet, ahol vagy ő, vagy az ő gyereke volt az, aki elképesztő, alkoholizmusos, megnyomorítós történet volt.
0: Volt, mert a gyerekszínészként már drogoztatták meg ilyenek.
1: Az akkor ő volt. Az.
3: Csak nem fog eszembe jutni nyilván a film címe. Rá kell keresni, szárnyát rá kell besallgatók a nyomozást, nézzétek meg, ha még nem. Hát azt hiszem pont Judy a címe. Bocsász.
0: Na.
3: Elképesztő jó film.
0: Ez véletlen lenne?
3: De aligha, kérlek. És köszönjük a témákat.
0: Igazán nincs mit, jövünk egy régi Nógráddal, azt sem fogják a hallgatók zsebre tenni.
4: Megspace. Vissza az időben.
0: A Nógrádunk 1995-ös június 10-ei, tehát abszolút egyébként pacekről napra pontosan vagyunk 1995-ben.
1: Meg éltünk is, ugye?
0: Igen, én is.
3: Mi az,
0: és
3: hogy
0: a segítségeteket kérem egyébként.
3: Nem volt még annyira nagy.
0: Igen, mert hogy a reneszánsz palota az utcák alatt néhány hete felfedezett balassagyarmati vár romjainak feltárását vezető Májker Tamás régész képviselő testületi ülésen számolt be a városatják meg a kutatás eredményeiről. A feltárás során nem csupán falak bukkantak felszínre, hanem értékes reneszánszkori faragványok is. Tehát arról szól a történet, hogy építkezés folyik, és előbukkant a vár.
3: Ez
1: a Vár utcában.
3: Az nagy hír volt akkor.
0: Emlékeztek, hogy...
3: Hát a hír, igen, abszolút.
1: Én
3: igen, arra nem, hogy azt hittem, hogy csak ilyen, tehát mag, hogy falvonalak, meg ilyenek, de például az, hogy tárgyak, vagy ilyesmi, az például azt most hallom először.
0: Már ez a cikk erről szól, belolvasunk azért egy picit, hogy már 1991-ben egy csatornázáskor rájöttek a régészek, hogy a Bástya utcai falromok nem a néhai gyarmati vár maradványai. Mikor a Vár utcában egy építkező vaskos, több mint egy méter széles falakba ütközött, remélni lehetett, hogy ráleltek a vár romjaira, és ugye a Széchenyi Múzeum munkatársának egy hónapot adtak, hogy hatályos jogszabályok szerint, hogy feltárja a leletet, és egy hét alatt, arról szól a cikk, megtudták, hogy 1666-ig működő várat vagy várkastélyt fedezték fel.
1: Megőrülök. Én nekem ez nincs meg.
3: Csak félve.
0: Most a Vár utcában még ott van, de várom.
3: Nem tudom.
0: Vagy elbontották.
3: Nem tudom.
0: De az annyira ritkán járunk arra.
1: Hát szerintem ott nincs semmi.
3: Nem tudom. Ha találtak volna valamilyen írásos nyomot, vagy valamit, nem tudom, Nemesvár, volt köszönöm. Mindegy, ugorjunk át ezen.
0: Igen, azt írják, hogy kiderült, hogy kitűnő reneszánszkori mesterek munkáját tartják a kezükben, a kincsnek joggal nevezhető leletek pedig véletőleg egy palota díszítő elemei lehettek. A régészek szerint a romok jó állapotban vannak, az előkerült régészeti anyag a város történet és része szempontból is jelentős, ezért célszerű folytatni a feltárást.
3: Azok most hol lehetnek per 2026-ban, ezek az akkor megtalált?
0: Tehát hol vannak a nógrádi
3: értékes?
0: A gyarmati várnak a
3: hol vannak? hol vannak
1: egy
3: az
1: szekrényben valahol, a cuccaink? Bezsákolva, felcímkézve.
0: Hol vannak ezek?
3: Egy nagy múzeumban Pesten?
0: Vagy a Palóc múzeumban vannak, akár leltározva.
1: Tamást kell megkérdezni róla, és csak szólok.
3: Ennek utána kell járni.
1: Az érintettek.
0: Vagy Széchenyben van?
3: Ha nincs kirakva?
1: Hát mivel a Széchenyieket kérték meg, bőven lehet, hogy Széchenyben van bezsákolva.
0: Igen.
1: Dobozba.
3: Hála Istennek már egy minden tudó emberünk az üveg kariszkán túl, aki azt mondta, hogy Széchenyben van.
1: Megmondta.
0: Haza kell hozni. Haza kell hozni ezeket. Hát
1: a saját
0: Balassagyarmat a Balassagyarmatiaké.
1: Ádám, a saját városodban. Tehát legyen alapkő.
3: Ennek itt kéne, nem kéne lépéseket tenni ezeknek a kincseknek a hazahozatalára?
0: Miért van Széchenyben a gyarmati várnak a... Jó téma lesz a gyerekek, én erre
3: rácuppanom.
0: Fel is hívjuk majd, nem is tudom, Guba Szilvit, azt hiszem, őt a vezető régész, akárhogy akkor itt...
3: Adja vissza.
0: Hogy hozza haza.
1: Most
0: komolyan mondom, jó.
3: Tényleg. Na. Csak lenne helye nálunk is, nem?
0: Milyen jók ezek a nógrádok?
3: Ennyien,
0: ilyen témák jönnek
3: benne. Hasznos néha leparolni.
0: Megyünk tovább a megoslágákkal.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó Tarjáni Zente Ferenc Színház.
3: zenteszínház.hu.
0: Reklám.
3: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
7: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
8: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
6: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
15: Lehet az első szám.
14: Jake Gyllenhaal.
15: Kettes szám.
14: Henry Cavill.
16: Táv. Radjunk neki!
14: Szürke zóna, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
19: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
20: A mikrofonnál Molnár Róbert.
19: Hírek. Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaságok azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.
20: Időjárás.
19: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
21: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
22: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
19: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
23: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
25: És most indítjuk a napot. Start menü.
26: Start menü.
25: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
23: Megafon.
24: Nagyot szól.
1: Elmúlt 7 óra 3 perccel nagyon szép szerda reggelt kívánunk a most ébredőknek, a Megafont hallgatjátok, benne pedig a startmenüt 2026. június 10-én szerdán, nem elfelejtem, hogy két frekvenciánk van, a 95.7 és a 91.9. Üdv a streamereknek, mert hogy megafonfm.hu, és hát Norbert, jó reggelt!
2: Szép reggelt kívánok, Ádi, sziasztok!
1: Itt van Nórikánk is, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok! Szia, Norbi!
1: Aki már nagyon készül, mert hogy jó lesz a témánk, életmódos témánk lesz, és olyan, ami gyakorlatilag az elmúlt hónapokban robbant a pofánkba ez, az üdvözlőszerboltokban, hogy mi ez, azt majd mindjárt át fogjuk beszélni.

0: Itt is vagyunk, tehát jó reggelt kívánunk mindenkinek, és akkor tudjátok azt, hogy a drága Nórink itt van, akkor azért egy-két-három életmód rovatot szoktunk bepattintani a reggeli műsorba, amelyek érdekelhetnek benneteket is, meg minket is, legyen szó a telefonhasználattól kezdve, nem tudom én, a teljes kiöllésű kenyéren át, minden, ami minket érint.
1: Milyen jól összefoglalja.
0: Igen, és ugye most egy olyan sztori van, ami legalábbis nekem mostanában az elmúlt hónapokban tűnt fel, lehet, hogy akkor majd elmondod, hogy ez tényleg így van-e, vagy már korábban is, hogy olyan cuccok vannak, olyan termékek vannak, amelyek bizonyos nem tudom én, alapanyaggal vannak feltuningolva. Gondolok mondjuk itt arra, hogy akkor túró rudi, de akkor proteinnel töltött, nem tudom, ez fölturbózott, meg ez is ezzel fölturbózott, meg az is azzal fölturbózott, és ezeket én most utána állandóan látom, és kilök ki a szememet. És ugye erről fogunk beszélni.
1: Így van, ez lesz, ezt veszük górcső alá, azzal kibővítve, hogy egyáltalán nagyon jól látod a lényeget, hogy ezek a fit, mentes, light, turbózott, proteinnel megemelt, cukor hozzáadott cukor nélküli, stb. Hogy ezek a termékek ugye mindenkinek valószínű ennyire feltűnőek, vagy egy szupermarketben, de már szupermarket sem kell hozzá, végig sétálunk a polcon, és mindenhol találsz ilyen egészséges, vagy fit részleget, és ott néha érdemes elidőzni, hogy megtudjuk azt, hogy valóban minden ilyen felirat egészséges-e, vagy minden ilyen feliratú dolgot azonnal be kell dobálni a táskába, akár egy magas.
0: Igen, mert hogy gondolod azt, hogy akkor figyelj, nem tudom én, zaklatott az életmódod, stresszes a munkád, stb., nem tudok rendesen ebédelni, se akkor inkább veszek egy ilyen proteines túró rudit, mert hogy akkor azzal nem tudom én ellensúlyozom azt, hogy mondjuk eszek, nem tudom én, csirke mellett ebédel, mert nincsen rá időm, fehérje forrás, betúrom, és akkor ezzel meg vagyok. Vagy nem tudom valami ilyesmit, meg ezek a nullás cuccok, ugye, hogy akkor ez...
1: Igen, kedvenceim a nullás. A nullásból mindent megehetsz, és annyit eszel, amennyit akarsz, marhára nem így van.
0: Na, beszélünk erről is, mert például én nullás rudit szoktam.
2: Mi a nulla cukor? Mitől nulla?
0: Erre fogunk beszélni, hogy a hozzáadott cukor elvileg az nulla.
1: Hozzáadott cukor benne. Nélküli. Yes.
0: Igen.
2: Tehát édesítőszeres magyarul.
1: Így.
0: Igen.
2: Az jó.
0: Igen.
2: Illetve nem.
0: Azért mondom, hogy ezeket be fogjuk majd beszélni egyébként, mert akkor mondjuk a dietetika, vagy mondjuk a diabetológia az akkor off, mert akkor ugye zéró cukros kekszek vannak, zérós rudik vannak, akkor ezzel mondjuk valakinek figyelnie kell a cukrára, akkor gyakorlatilag tök mint, hogy nullás rudit fog enni, vagy nem?
1: Hát nem teljesen mindegy, meg az se teljesen mindegy, hogy mennyit fog enni belőle, tehát hogy megbeszéljük,
0: jó,
1: hogy mik
0: mondom,
1: ezek,
0: hogy
1: mit jelent a nullás, és mire kell kinek figyelni.
0: Jó,

0: Na nézzük, akkor is tegyünk rendet. Jó rádiózás mindenkinek, hogy akkor nullás proteinnel töltött, hozzáadott cukor nélküli, és a többi, és a többi. Mivel kezdünk? Kezdjük ezzel a proteinnel.
1: Kezdjük.
0: Mert igen. Hogy ilyen fölturbózott fehérje turmixos, nem tudom én milyen.
2: De a protein önmagában jó.
1: A protein, kezdjük ott, a protein a fehérje.
2: Na.
1: Tehát azt tisztázzuk, hogy az a fehérje, és igen, az önmagában jó, és mindenképp szükséges az egyik makrotápanyagunk. Tehát, hogy minden étkezéshez, főétkezéshez, ezt már elmondtam unásig, de sose tudom elégszer hangsúlyozni, kell mindig fehérjét fogyasztani, rostotta fogyasztani, szénhidrátot és zsiradékot. Ebből itt a protein, a fehérje, amit most taglalunk, és amit ugye mondott Ádám, hogy a szupermarketekben vagy boltokban az szemedbe ugrik, hogy proteinnel dúsított puding, rudi,
0: minden, szelet. Főleg az ilyen ízék, csokibárok is, igen, plusz meg azért a hűtött termékeknél jöttek ezek mostanában, inkább elő nekem is, hogy akkor tényleg egy nem tudom én, egy pohár ilyen tejbérzés, és akkor föl
2: van ettől tartani kell egyébként, mert valószínűleg azért is generálódik ez ennyire nagy számon a polcokon újfent, mert ugye nagyon sokan diétával foglalkoznak, és akkor azért a nem behordott kajával ugye kint hagyott proteint, akkor így te jobban tudod csábosabban bevinni, és akkor most ezért arra tesz gondolom egyrészt ekkorát, de ez most baj nekünk, hogy így adja?
1: Nekünk az a baj, egyrészt a mérték a baj, mert ha én elhiszem azt, hogy egy ilyen pohárka vagy egy szeletke valami proteinnel én helyettesíthetem azt, amit amúgy mondjuk csirkébe, disznóba, bármit, tehát tényleg fehérjében eszek rendszeresen, mert alkalomszerűen természetesen tök jó megoldások lehetnek, kiegészítők is akár, de ha én rendszeresen elhiszem azt, hogy én ezzel pont tudom helyettesíteni, mert megettem azt a mennyiségű fehérjét ebből a pudingból,
0: ami
1: vagy
0: mondjuk,
1: szeletből,
0: nem tudom én, három tojás ami, például.
1: Igen, akkor nagyon nagy tehát fordítva ülök a lovon, mert ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen pudingnak, egy szeletnek meglegyen az a fehérje tartalma, amit nyilván felirat és az valószínű nem gyárthatnák, ha az nem úgy lenne, tehát azt elhisszük nekik, de ahhoz rengeteg plusz adalékanyag, állagjavító, ez az amaz hozzáadott dolog, sőt, nagyon sokszor édesítőszer, hogy ne cukorral legyen felturbózva, ami egyébként megint csak inzulin választ produkál attól, hogy édesítőszer, ugyan kalória tartalma nincs, de az összes többit azt
2: ugyanúgy
1: hozza.
2: A cukorrendszerre.
1: Így van.
2: Komoly.
1: Tehát, hogy én mindig szoktam mondani, hogy címkét tessék olvasni. Minél kevesebb sor van, annál jobb. És nyilván, hogyha a tányérodat előveszed, és a főtt tojás meg a hús van rajta, annál kevesebb sor nincs sehol. Mert hogy kigyűjtöttem, azt mindjárt meg is keresem, hogy milyen rengeteg néven, tehát csak a cukor például a leggyakoribbakat, hogy hogyan
2: szerepül. Ezekben a feliratokban a címkéket?
1: Dextróz, maltóz, laktóz, szaharóz, galaktóz, ez például az egyik, az édesítőszerekből. Aszpartám, a szukralóz, szaharin, ciklamát, acesulfám még, ez is nagyon gyakori, stevia, eritrit, xilit, maltit, szorbit, mannit, laktit, és akkor a hagyományosak a glükóz, fruktóz, maltóz, szaharóz, laktóz, de ugyanúgy a rizsszirup, kukoricaszirup, agavészirup, nátcukor, kókuszcukor, datolyacukor. Ha ezeket, bármelyiket is megtalálod,
0: az
1: mindaz. És gyönyörűen, tehát nyilván zseniálisak az élelmiszergyártók, mert tudják a parasztvakítást, tehát olyan szépen föl lehet sorolni, hogy te azt eszedbe se jut, hogy az cukor, és amit még érdemes és fontos tudni, hogy a címkén mindig, ami elől szerepel, abból van a legnagyobb mennyiség. Tehát bármi legyen az, amit a kezedbe fogsz, kedves hallgatók is próbálkozzanak meg vele, elmennek a boltba, és egy ilyen valami terméket kézbe vesznek, és ami a legelején van, tehát ott a legnagyobb mennyiség abból van. Ha a glükóz szirup van az elején, akkor bizony abból van a legtöbb, és ez így arányosan csökken. Szóval lehet, tehát, hogy van
2: valaki,
1: benne.
2: Valaki koncentrál a feltüntetett mennyiségű fehérjét, és kimatekoztál, mennyi kell, az vegye tudomásul, hogy ha ezt mondjuk be kell szorozni, azt a fehérje mennyiséget mondjuk 4-5-tel, hogy a szükségeset bevigye, akkor 4-5-szer annyi sallangot is bepuszil.
1: Sőt, valószínű, pont ezeknél a proteinszeleteknél nagyon sokszor legalább annyi mennyiségű cukor van benne.
2: akkor
1: tehát, hogy nagyon
2: szorzódik.
1: Érdemes, igen, igen, és természetesen vannak tök jó termékek, tehát, hogy én nem savazom ezzel az összeset, de hogy mindenki nézzen utána, hogy mi az, amit levesz a polcról, és mi az, amit rendszeresen fogyaszt, mert egyszer-egyszer majdnem minden belefér, de a rendszeresen ne akarjuk azt, hogy én nekem minden edzésem, mondjuk, aki edzeni jár, minden edzés után ő bever egy ilyen szeletet, és azzal hú, de nagyon jó oda tett az izomépítésének, mert annak lehet, hogy segített, de valószínű,
0: igen. Jó, akkor minden. Érdemes, vagy nem érdemes mondjuk olyan cuccokat választani, hogy akkor hozzáadott cukor nélkül rá van írva, és mondjuk a kakaó is eszembe jutott például, tehát hogy nálunk is bent a szerkesztőségben, tehát hogy akkor tudod, egészséges, egy healthy life, és akkor figyelünk magunkra, és akkor nem tudom én, nullás úgyt veszünk, meg nullás kakaót iszunk, meg hozzáadott cukor nélkül, így nem tudom én, csoki szeretet eszünk.
1: Sok esetben egyébként érdemes hozzáadott cukor nélkülit választani.
0: Tehát, hogy a nassolok alapvetően, és akkor nem mondjuk egy olyat veszek, ami nem tudom én, a szokásos standard csokoládé, bármilyen kivitelben, bármilyen márkában, hanem helyette én átmenek, és akkor mondjuk a nullásból választok.
1: De mondjuk én megnézném ott, hogy mi az édesítőszer. Tehát, hogy abba bele lehet menni, és az már online elérhető táblázatokban egyébként, hogy mi az, ami nagyon gyári, hogy amit inkább kerüljünk, bár úgy tudom, hogy az aszpartámot azt már így kivették, ugye volt ez a nagy kampány, ez a bizonyos üdítő itt, amit sok celebet kértek.
2: Nagyot ment,
1: és biztos vagyok, hogy még van, csak már egy csomó gyártó kivette, tehát, hogy mi az, ami ezekkel a gyári édesítőszerekkel sokkal több kárt tudunk okozni a szervezetünkbe, és egyébként én hozzáteszem, hogy én is nagy édesítőszeres voltam még régen, nekünk ugye igen, Roli diabéteses, abból a nagy gyerkőc, és abból kezdődött, hogy minden.
2: De most te visszaléptél abból?
1: És abszolút visszaléptem, tényleg? Igen. Egyébként Kriszike barátnőmnek a hatására, aki nekem ő folyton mondta, ugye ő a mint cukrász oldalról, hogy mennyire nem jó az édesítő, ezek pláne ezek az édesítők, nem a természetes, hanem az ilyen szintetikus cuccok, és valóban egyre több olyat olvastam, tanultam, hogy tényleg, ha már eszünk, és amit rendszeresen és sokat, akkor inkább legyen a természetes, tehát akkor legyen ne egy marha mennyiségű, de méz, vagy az a melaszos nátcukor, ami látott, hogy az a barnás.
2: Vagy kevesebb cukor végül is,
1: vagy igen, tehát a mérték.
0: Jó, de akkor hogyha, tehát azt is akkor föl lehet tenni kérdésként, hogy akkor mérlegelni kell, mert akkor, hogyha össze van hasonlítva mondjuk egy 0%-os rudi mondjuk egy sima ruditól, akkor lehet egyébként, hogy jobban járok és egészségesebben táplálkozom akkor, hogyha nem a nullásot választom, hanem a sima klasszikot.
1: És mondjuk tehát, abból napi egyet eszel meg.
2: Szerintem igen. És akkor ott van a mérték, mint minden igen. Egyébként. Én nagyon-nagyon figyeltem rá valamiért.
0: Talán akkor mi a búbánatnak van 0%-os?
1: Van, érted?
2: Azért, mert remek hívószó.
1: De így van, meg tudod, egy diabéteszesnek ott azért megoldás. Lehet, hogy is nem lehet, hanem biztos, hogy ott az
2: nincs más választás.
1: Aki inzulint szúr, vagy gyógyszert szed, vagy nagyon oda kell figyelni, ott igenis, hogy fontos lehet neki. De ők se úgy eszik, hogy most egy
0: szakmány. Jó, oké, csak ugye, hogyha mondjuk most, de most megint ott vagyunk, hogy a part szakad, mert akkor, hogyha inzulinos vagyok, és figyelnem kell rá, és akkor most ott megnézem, hogy mi van ebben a 0%-osban, és ugye tele van, nem tudom én, ezekkel a izékkel, akkor meg lehet, hogy bevállalok mondjuk egy fél rudat mondjuk a simából, és akkor jobban fogok járni.
1: Elképzelhető, igen. Szóval én pont jól mondod, ott vagyunk, ahol a part szakad, mert ez egy akkora marha nagy biznisz egyébként.
2: De Ádi, szerintem marha egyszerű. Tehát az, hogy most azt a mennyiségű ránk zúduló ételmennyiséget kell valamilyen szinten ignorálnunk, ami régen nem volt. És igen. A kettő között, ha látjuk azt a változást szintén, ami annak a javára szólt, hogy régen nem is volt ilyen mennyiségű emésztőrendszeri betegség és ebből adódó összes probléma, és nem volt ennyi elhízás, trallala, akkor látni kell, hogy igen, föl kell tenni az embernek a kezét, hogy azt az irgalmatlan mennyiségű dolgot még oly színes, még oly csábító, még oly édes, még oly szép, még oly hívogató, össze kell vetnünk azzal az időszakkal, amikor mi könnyen megtehetjük, mi pont látjuk, mi felénél törtünk, mi emlékszünk rá, hogy mi az, amikor nem volt. És el kell magunkat szó szerint erőszakkal zárni ezektől a dolgoktól, hogy megértsük azt, hogy miért működünk rosszabbul azért, mert ezek most itt ránk zúdultak, és miért vagyunk kb. Miért érezzük magunkat rosszul. Tudnék mesélni én is erről, Nórival nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy nekem is volt egy olyan fajta közérzeti, vagy most már talán nincs, de nincs annyira, volt egy olyan fajta közérzeti rossz érzetem, amit kénytelen voltam visszavezetni, kajálási, emésztési, túltöltési
0: valamire,
2: ami nekem valószínűleg az én rám szabott határon valamivel én túlmentem. És nem figyeltem, talán nem volt ez szemre annyira, nem tudom micsoda, de én már tudtam, hogy átléptem rajta. Ez mindenkinél valószínűleg más.
1: És akkor, nyilván nem nagy dolgok,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, és Nórintól megkérdeztem most merre, hány méter, és elmentünk, és vett tőlem vért, és megnéztük, mert be voltam szarva, hogy nekem valami bajom van, mondta, hogy ne legyél, tudod, 36,8-os lázadás, már végem van. És akkor elmentem, és megcsinálta, és megvolt, és láttuk, hogy merre, hány méter, és elkezdett szűkülni a történet. És most ott tartok, hogy és tényleg, mindig minden visszavezethető.
0: Jó, de akkor még ez árakérdés, akkor mit nem eszel akkor? Mi lett a vége?
2: Ebben az esetben most én ott tartok, hogy nagyon-nagyon figyellek oda, hogy ne egyek pont édességből, cukorból annyit, amennyit én azt előtte hajlandó voltam akár partalan mennyiségben is betolni. Erre figyelek, a kaja mennyiségére figyelek borzasztóan.
1: Meg ti is azért az, hogy milyen alapanyagot
2: az érkeztek. Nagyon, az mindig megvolt, abból mindig nagyon azt figyelek.
1: Kevés feldolgozott kaja, igen, meg
2: próbálok a lehető legegyszerűbb dolgok, legegyszerűbb érkezés, de ezt már nagyon sokszor elbeszéltük, ő is ugyanezt csinálja. Ő is ezt csinálja.
1: Nagyon, igen, olyan ügyes.
2: De semmi más egyébként, szerintem nincsen benne a nagy titok. Azt az elképesztő mennyiségű nas, sallang, fölösleges kanyát, ami egyébként nem értékes számunkra, csak a szemünknek.
0: Jó, tudom, volt be, te túlpálinkáztad magad, ez az egész.
2: Abban is kevesebbet
1: viszont. Az még olyan jobb egyébként.
2: De egyébként abban is kevesebbet, mert Nóri egyszer azt mondta, hogy sok benne a kalóri, és nagyon megijesztett.
1: Tökre
0: mentő. Jövünk még vissza ezzel a témával.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés érzét nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastruktúrális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsági járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki túvízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpár hely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a magyar közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan, nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le, pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.
3: Időjárás.
5: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
4: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Edesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk még, és azért szóba jött a dalok alatt még egy, amiről nem beszéltünk, hogy a nullás, meg a proteines, meg ének, és akkor mit mond a light-tól, a light, vagy még a light. Ki, hogy így akkor...
1: Igen, mert az szerintem egy akkora marha átverés és parasztvakítás, hogy hihetetlen. Tehát light, mint ugye...
0: Ezek a light kóla például, na, ugye? Az is volt régen, most már zero van.
1: Igen, de régen van light is. Van light is. Igen, az még hagyján, mert ott is, ha a diabéteszest veszem, nincs szénhidrát tartalma és nincs kalória tartalma, okés. De mondjuk ezek, a kedvencem az ilyen szuper cappuccino, kávé, kakaó műanyag dobozban light felirattal. Hát meg őrülök. Tehát...
0: Én pont a múltkor beszélgettem, nem is tudom kivel, talán a Horváth Ádival, mert voltunk próbálni, és akkor lefűzött kávét, ilyen félszarvasi megoldás. És akkor mondtuk, hogy mi meg egyébként mi is szoktunk ugye kapszulázni bent a munkám, egyszerűbb, és akkor hogy megint, hogy mennyire hülye vagyok a piachoz, tudod, meg azt, hogy itt bele kellett volna szállnunk ugye a maszk bizniszbe, mint hogy Covid volt, meg ilyesmi, hogy aki kitalálta azt, hogy fogja gyakorlatilag az instant kávét, összekeveri mondjuk a tejporral, berek egy kapszulába, és azt ugye átenged egy ilyen forró gőzzel, tehát abból itt mekkora biznisz lesz, nem gondoltam volna.
1: Óriási,
0: mert hogy ennyi, tehát ott van George Clooney-val, meg nem tudom én a kapszulás üzéket, de hogy annyi, hogy instant kávét berek.
2: Most már hál' Istennek Dua Lipa.
0: Dua Lipa. Jó, de értetek, hogy mire gondolok, hogy így kb. Ez a kapszulás kávé, kávét berakod a tejport, vagy a kakaóport, érted, és
1: vagy
0: akkor
1: vagy bármi aromát hozzá.
0: Vagy bármi aromát. És akkor ennyi a kapszulás kávé norm is. Ezt nem mi találtuk ki.
2: Nóri, a múltkor azt hittem, ABC, szalonna, és bele volt írva, hogy várjál, mi is volt benne, hogy mennyi húst tartalmaz, meg nem tudom mit.
1: Hát látok már húst, mondom, szegény szalonna. Az egy formázott cucc volt.
2: És mit még? Kiesett a kezemből?
1: Ne is akart tudni, hogy mit láthatott.
2: Még ért? Mozgott. Még ért? Menekült tőlem. Igen. Én is tőle?
1: Igen, mert ezek a formázott hústermékek vagy szalonnának tűnő tárgyak. Igen. Azért abban van zsír, meg hús, az okés, csak hogy tudod, azok de ilyen...
2: Ezen még konkrétabban volt, hogy természetes eredetű anyag. Nem is az, hogy hús, nem így volt taglalva, mert a szalonna nem egy nagyon bonyolult tétel, lássuk
0: nem
2: ezt. Így tisztán. Igen. De hogy azt akartál nekem elmesélni, hogy mennyire
0: egészséges.
2: Mennyire organikus a cucc, tudod, és nem volt 100%, hanem volt egy jelentős rész, amiben bármit belegondolhattam. De hogy? Ez szalonna emberek.
0: Jó, zárva a témát, akkor ne dőljünk be azért feltétlenül annak, hogy nulla, meg light, meg igen, proteinnel dúsított történet. Tehát, hogy lehet, hogy jobban járunk akkor, hogyha a nem nullással, nem light-tal csápláljuk a testünket, csak kevesebben, és akkor...
2: És elég lesz, higgyük el.
1: Abszolút, higgyük el. Ez a legnehezebb, így van.
0: Köszi, megyünk tovább.

0: tartalmazott.
1: A Színházi Élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók.

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy lehúzzanak.
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
10: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
11: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
10: Horizontablak.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Az emberek elepednek az igazságért.
15: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
16: Rendezte Steven Spielberg.
17: Mit loptál el?
18: Titkokat.
19: Mit akarsz csinálni?
18: Leleplezem az egész világnak.
15: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
18: Ez a terv.
6: 3, 2, 1.
12: Ez a leleplezés napja.
10: A leleplezés napja a mozikban.
11: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 8 óra van.
11: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: A Balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a Balassagyarmati Klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon verseny számban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet. érmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C-korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, még Miskolci János a 8-9 éves D-korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D-korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C-korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetésre pontra számíthat. Nem sokkal később ETS-en egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km per órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenés és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítették ki az elnök lemondását. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. A városvezetés szerint a turizmus jelentős gazdasági előnyökkel jár, ugyanakkor egyre nagyobb terhet ró a közterületekre, a városi infrastruktúrára és a helyiek életminőségére. Az adóemelésből származó többletbevételt a város tisztaságának, biztonságának és élhetőségének javítására fordítanák.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
20: Időjárás.
1: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
6: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
21: nyekiautohaz.hu. Közlekedés.
1: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
19: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
23: És most indítjuk a napot. Start menü.
22: Start menü.
23: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
19: Megapon.
22: Nagyot szól.
24: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és ingatlanokkal fogunk foglalkozni ebben az órában.
25: Ingatlanok érintett, én most a legfrissebben érintett.
24: Benne vagy nyakig?
25: Benne vagyok nyakig, igen.
24: Kész élvezet, mi?
25: Figyelj, őrület már csak az, amikor, az, ugye ez nyilván azt feltételezte, hogy az elmúlt fél évben kvázi non-stop nézegettünk mindenféle Budapest és környéke ingatlan, a lányom a ezt a otthon tartott. Igen. Próbálná, igen, és az a helyzet, hogy a belvárosban, vagy hogy olyan lokációban Budapesten a 16-18 négyzetméteres ingatlanok, azok hasítanak kb. 50-52 millió forintért. Tehát, hogy még a arra se alkalmas,
24: szobakon,
25: hogy a hitelt föl... Nincs szobakonyha,
24: egy
25: légtér, többnyire galériázott, aha. De a galéria az már nem hasznos tér, nem számít bele a négyzetméterbe. Tehát egy 18 négyzetméteres, mint a stúdió mondjuk, de ennél lehet, hogy kicsivel kisebb, és egy fölpattintva a galéria, gyönyörűen nyilván az a két elemes konyha oda van, gyönyörűen épített, fönt van az ágy, meg valahol egy lukfűző.
26: És a matek jól kijön, mert a 45 meg az 50 négyzetméter, és a 100-110.
24: Igen.
25: Úgyhogy őrület egyébként. Tehát
24: igen, ez a főváros. Igen, erről fogom majd beszélni mindjárt.
26: És hogy Laci azért nagyon sokszor mondogatta nekünk ezeket korábbi igen. Szerencsés oktatásaink alkalmával, igen. Azért a Pestet érdemes figyelni, hogy tudjuk azt, hogy mi van vidéken.
24: Igen, úgyhogy az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője Balog lesz ezt a vendégünk. Vele szoktunk mindig beszélgetni. Nagyon jó az arc, nagyon szeretjük őt, és hogy elmond mindent, az árak alakulása, főváros kontra
26: és hegyek.
24: Nógrád vármegye, Dunakanyar.
25: Ami egyébként nagyon durva, nem, hogy Nógrád, tehát nálunk Gyarmaton, én néha szoktam mondani, hogy mi metropolis vagyunk, mert az ingatlan árak tendálnak, nem?
24: Hát most figyelj, nálunk pont, ahol én lakok abban az utcában, egy olyan 61-2 négyzetméteres kecót, szóval azt mondom, 35 millió forintért
26: vesztegetnek.
25: Most nagyon jó.
26: Ez nem rossz ár.
25: Igen. Ne viccelj.
26: Azt kell mondani.
25: Hát az szerintem.
24: Jó, hogy négy lakásos társasházban.
26: Kérdés, hogy mi mennyi kell arra rá pattintani.
24: Igen. Igen.
26: Adott esetben.
24: Ja, nyilván. Számot számoljuk, hogy még nem egy úgy. Tízest mondjuk.
26: Hát és akkor igen, attól függ, hogy mit. Nyilván most ez teljesen látható.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, visszatértünk, és hát ingatlanozunk, azért, ahogy mondtuk az előbb, és nagyjából egy 2-3-4 havonta előszoktuk venni azt, hogy állnak az ingatlan piaci helyzetek, azt mondtuk, hogy az előbb Norbival is, hogy körbenézünk itt Nógrádvár megyében és agglomerációban, itt ott, ott, aztán ugye most jöttek azért az olyan szituációk, amikről beszélgettünk, hogy hát ha mondjuk most Budapest környékén akarsz, akkor ugye most már 50 millió alatt semmit nem találsz.
1: Vagy csak nagyon kicsit.
0: Vagy csak nagyon kicsit. Egy kis kamrát.
2: Én ebben beálló. Most érintett vagyok, gyerekek. Igen. Amúgy.
1: És igen. Ráadásul agglomerációban nem.
2: A 10. kerület.
1: Hát ez nem agglomeráció.
0: Hát az már fő. Igen.
1: Neked friss élményeid van.
0: Beszéljünk majd nagyon. Még erről egyébként. Viszont itt tényleg mindig ugye azt szokták mondani az elemzésekben, és ugye főleg itt mi is ugye Balogh Lacival, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője szoktunk beszélgetni, hogy akkor milyen dinamikai változások vannak, kereslet, ugye kínálat, akkor felbújdul a piac, lenyugszik, milyen különbségek vannak, stb. Azt el tudod olvasni, meg hogy meg tudod nézni, meg egyébként nem ördögtől való, de a Lacival mindig azért szeretünk beszélni, itt Nógrád vármegyén belül is, meg itt megnézzük az agglomerációt is, mert ugye tanít minket Norbi.
1: Ez biztos.
0: Tehát, hogy meg a hallgatóinkat is, hogy akkor most tényleg mi történik, hogy vagyunk. Úgyhogy eltelt egy pár hét, hónap, úgyhogy itt az ideje, hogy a Lacival tudjon megint beszélgetni, már csak azért is, mert az elmúlt napokban azért több, 1-2-3 olyan elemzés is kijött, amivel azért érdemes foglalkozni, és mondjuk rátekinteni, akár szűkebb hazánkban is, úgyhogy Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője van a vonalban. Szia Laci, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
0: Szia, na akkor honnan induljunk ezt az 50 milliós történetről? Mert azért, amikor ezt megláttam egy pár napja, akkor azért a pupiláim, hogy kitágultak azért egy picit.
3: Szerintem nagyon sok olyan hallgató lehet, aki most fölkapja a fejét, viszont közülük azok, akik most aktívan lakást keresnek, és bár tudom, hogy nem tartozik a Megafon Rádió vételi körzetébe, de ebben nem csak a budapestiek tartoznak ide, hanem például a debreceniek is. Nekik már nem lehet, nem biztos, hogy újdonságot jelent a hír, hogy 50 millió alatt nincsen lakás gyakorlatilag. Igen, most jól hallottok? Mert kicsit...
0: Igen, egyébként nálunk van egy kicsit a problém, de próbálunk rajta javítani. Ezek ilyen... Oké, talán most már jók vagyunk. Igen.
3: Szuper. Szóval megnéztük a teljes kínálatot, az összes eladó társasházi lakást használtak közül, mert ugye ezek azok mindig ezek képviselik mindig a belépő kategóriát. Egyébként tipikusan a panelek tartoznak ebbe az első lakás vagy indító lakás kategóriába egy nagy városban, ahol általában legmagasabbak az árak. És megnéztük, hogy ha sorba rakjuk a kínálatot árak szerint, akkor a legolcsóbb 10%-nál hol van ez a lélektani határ, aminél a 10-e olcsóbb, a 90%-a meg drágább, és így jött ki ez a szám, hogy Budapesten ez már 54 millió forint. És egyébként, hogyha már a 10. kerület szóba került, egy picit jobb a helyzet, ott 44,9 a lélektani határ.
0: Mi annáljuk a Laci, Laci egyből nyomja, hogy akkor mi, hogy
1: érezhető.
0: Igen.
3: És ebből a szempontból egyébként pont itt megnéztük az összes megyeszékhely lélektani határát, és azért nyilván minden rosszban van valami jó, tehát hogyha sorba rakjuk a megyeszékhelyeket ebből a szemmel, akkor végül Salgótarján legkönnyebb réda az első lakás vásárlás megszerzése szemben, mert ott már 11 millió forinttól kapunk használt társasházi lakást.
2: Ez őrület.
3: Ott van a lélektani határ, ami gyakorlatilag ötöde annak, amit mondjuk Budapesten vagy Debrecenben le kell perkálni. Tehát ez azért mindenképpen beszédes, és nyilván ahogy közeledünk Budapest felé, tehát Balassagyarmat, a Vác környéki, Nógrád megyei agglomerációs településeknél, ott ugye nem feltétlenül társasházi lakások adják a kínálat zömét, hanem ott már inkább a kertes házak dominálnak, ergo nagyobb alapterület, értékesebb ingatlanokról is beszélünk, nem pusztán a lokáció miatt, hanem az ingatlan állomány más összetétele miatt is, de ott is gyakorlatilag 20-30 millió forint alatt nagyon ritkán találunk ingatlan, sőt, hogyha már belépünk Pest megyébe, akkor ott gyakorlatilag szintén ez a 40-50 millió forint az a lélektani határ, aminél olcsóbban szinte már tényleg semmit nem kapsz, de még nem, hogy a legolcsóbb 10%-ot sem, hanem konkrétan szinte semmit, hanem inkább ez a 60-70 millió forintnál indulnak ezek az árszintek, és egyébként ez egy nagyon érdekes problémára is rávilágít. hogy korábban ebből sosem volt úgy probléma, hogy milyen típusú ingatlant keresenek az emberek, vagy vásárolnának, mert jellemző volt, hogy most gondoljatok be, egy agglomerációs övezetben főként egyébként egy kertes ház az úgy adta magát. Na de most egyébként nagyon sok olyan élethelyzet változás van, ami a társasházfejlesztőknek magas labdát képvisel. Ugye erről már korábban is többször beszéltünk itt a 3%-os hitel kapcsán, hogy beindultak ezek a fejlesztések, akár Vác környékén is most sorra épülnek azok a társasházak, ahol mondjuk úgy, hogy például egy budapesti panellakás áránál olcsóbban tudsz venni az agglomerációban olyan társasházi lakást, ami hogyha például egyébként valaki mondjuk Vácra vagy Budapestre ingázik, akkor ez egy abszolút bevállalható lakhatási körülményeket feltételez. Egy 60-70 négyzetméteres újépítésű lakás, az kb. Ugyanannyiba kerül, mint mondjuk egy 100 négyzetméteres kertes ház, és hogyha valaki tényleg nem akar a kerttel bajlódni, meg füvet nyírni, meg kerítést festeni, vagy nem azzal akarja még indítani az életét, hogy ezen a 60-70 millió forint fölül még ráönt 30-40 millió forintot a felújításra, azért sokszor látunk ilyen ingatlanokat
0: hát
3: is.
0: Hát biztos, egyébként én is fel vagyok egyébként benne, hogy most a lakásfelújításban ezek az árak egy felújítás szempontjából, tehát biztos, hogy akkor rá kell pattintani, még mondjuk ennyit, úgyhogy ezt adom, igen. Bocsánat, zárulja bezárva.
3: Nem, semmi, csak annyi, hogy ez viszonylag egy új helyzet, és ezért van az, hogy keresik egyébként az ilyen kisebb lakásokat is, akár egyébként befektetési célra is ilyen 60-70 négyzetméteres társasági lakások, de ezek viszont nincsenek. Tehát szerintem, hogyha majd 10 év múlva beszélgetünk, és lehet, hogy már itt a nyugdíjról kéne lenne az aktuálisabb téma, lehet, hogy nem én lennék a szakértője, de nem lennék meglepve, hogyha az ilyen típusú ingatlanok is megjelennének, akár a Nyugat-Nógrád megyei kínálatban, akár itt a Pest megyei oldalon.
1: Laci, hogyha ezeken az adatokon túl mondjuk is az 50 milliós alsó határt egy picikét átugorva meghaladva, és eljutunk mondjuk egy nem annyira észveszejtő és tök gyakorlatban működő 100 millió környékéig, és most vonatkoztassunk el attól, hogy ez belvárosi lakás, vagy akár egy nagyobb kertesházról beszélünk. De mondjuk egy fiatal házaspár, vagy egy fiatal valakit, ahhoz, hogy hozzájusson aztán ennek a házhoz, ez az ingatlanhoz, a finanszírozási lehetőségei, azt olvastam valahol, hogy egy ilyen, ha nem rendelkezik egy 1 millió fölötti nettókkal, akkor gyakorlatilag lehetetlen olyan jellegű konstrukciókat utolérnie, amivel aztán ez valóságá válik neki mondjuk néhány évtized füzetgetése után. Ez valós dolog? Tehát az, hogy ennyire rúgottak az árak, az egy dolog. De az, hogy ezekhez aztán milyen...
0: Hitelt veszel
1: kik
0: föl.
1: Tudnak hozzájutni még, milyen módon...
2: Milyen havi kereset
1: az egy újabb vetítés még, szerintem, egy újabb film.
3: Igen, itt szerintem itt most olyan számokkal dobálóztál a kérdésben, amitől biztos vagyok, hogy néhány hallgatónak leolvadt a rádiókészüléke, mert hogy a 100 milliós ingatlan az már önmagában egyébként egy olyan kategória, amire azt mondanánk így első hallásra, hogy na hát ez 10 éve még maga volt a luxus.
1: De csak elsőre.
3: Igen. De csak elsőre, a gyakorlatban pedig tényleg már egy agglomerációs, tehát akár Váci agglomerációban, akár itt a Pesti agglomerációban, mondjuk úgy, a Dunakanyar az tulajdonképpen már nem is egy nyaral üdülővezet, de nyár lévén ez is egy izgalmas téma lenne, de, vagy nyár felé közeledve, de most már ez inkább mondjuk úgy, hogy ez is egy budapesti agglomerációs övezet, és itt a 100 millió az mondjuk úgy, hogy ez egy bevettétel az ingatlanok kapcsán, és ehhez egyébként valóban, tehát itt azért szerintem érdemes egyet hátralépni, és megnyugtatni a kedves hallgatókat, hogy a kettő összefügg. Tehát az árak, tehát a lakásárak növekedését a fizetések nominális növekedése hajtja, pont az általad említett hitelezésen keresztül, hiszen hogyha valakinek nő a fizetése, akkor ez azt jelenti, hogy nagyobb hitelösszegre jogosult, hogyha nagyobb hitelösszegre vagy jogosult, most függetlenül attól, hogy milyen kamatszintek mellett tudsz eladósodni, és mennyi a havi törlesztő része, de hogyha nagyobb hitelösszegre összeget kapsz, akkor már rögtön tudnak följebb kúszni a lakásárak is. És ez olyan szoros összefüggés, hogy ezt megmértük egyszer, itt a különböző szervezetek, a KSH, az MNB, meg az ingatlan.com lakásárindexeit vizsgálva, és mind a háromnál az jött ki, hogy nagyjából ilyen 90-95%-ban a bérek növekedése az, ami hajtja fölfelé a lakásárakat. Ez paradox, és ez hihetetlennek tűnik, de tényleg ez a helyzet. És itt kanyarodnék rá a másik állításodra a kérdésre, hogy igen, valóban ez úgy finanszírozható, hogyha valakinek van egy 1 milliós jövedelme. Na de itt miért még mindenkit eldobná, ami a kezében van, és tántorogva leülne valami biztos pontot keresve. Ez ugye fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek 1 millió forintot kell keresni, hiszen azt hiszem talán mi lennénk itt Közép-Európa, Svájca, hogyha ez lenne a helyzet. De nem ez a helyzet, viszont ezt a bankok se várják el, hanem azt mondják, hogy a háztartás jövedelmének kell elérni azt a szintet, aminek a 50-40-60% a hitelösszegtől, meg ugye a kamatperiódusod, hogy mennyi ideig van befixálva a hiteltörlesztő, hogy nem haladhatja meg a hiteltörlesztő a jövedelemnek ezt a mértékét. Igen. Praktikusan egyébként a jövedelem a háztartások, tehát lefordítva egyszerűen, mondjuk egy férj feleség, vagy egy barátnő, hogyha közösen vásárolnak ingatlant, akkor az ő jövedelmüknek a felét nem haladhatja meg a hiteltől lesz. Na de most, hogyha kinézünk a munkaerőpiacra, és most hagyjuk a KSH statisztikákat, okay, mert ugye abban van sokféle ilyen számítási metódus. Mi is pont most csináltunk egy olyan kalkulációt, hogy mekkora részét viszi el a bérleti díj a fizetésnek, és nagyon nehéz volt egy tipikus nettó keresetet kivadászni a KSH statisztikai közül, ami a helyi, mert hogy ott mindenféle összevonások vannak, de hát azért az jön ki, hogy mondjuk Budapesten, Pest megyében azért ilyen 3-4-500 ezer forintos nettók nem annyira elképzelhetetlenek. Most gondoljatok bele, hogyha ezt megszorozzuk kettővel, akkor már ott vagyunk ennél az 1 milliós határnál, tehát nem tűnik első hallásra meghökkentőnek tűnik, de a gyakorlatban viszont egy praktikus lakásvásárlás szempontjából nem annyira elképzelhetetlen az, hogy valaki mondjuk 1 milliós jövedelemmel vágjon bele, sőt, hogyha még mondjuk a szülők besegítenek és adóstársként beszállnak az ügyletbe, akkor az ő jövedelmük is beszámít, és itt akár, tehát hogy viszonylag kevés.
0: Igen, kicsit többre megy alapon,
1: világos,
0: akkor összeállították. Még egy gyors zárókérés, Laci, hogy ugye most itt azért volt tavaly is, meg az elmúlt években, és ez a, lehet azt mondani, dinamikus vagy brutális, ki hogy ítéli meg áremelkedések. A plafonon vagyunk már? Tehát hogy elértük már a teljesítő képességünknek a limitjét?
3: Ez is szerintem pont itt a Megafon hallgatói közül lehetnek olyanok, akik úgy tapasztalják, hogy igen, és lehetnek olyanok, akik úgy tapasztalják, hogy itt azért még van még tér a növekedésre, sőt, hogyha hónapról hónapra visszatérnek, megnézik ugyanannak az ingatlannak, valami hasonló ingatlannak az árat, akkor az még kúszik fölfelé. És itt van az a lélektani határ, hogy vannak bizonyos lokációk, ahol ez már abszolút elérte a teljesítőképesség felső határát, és itt tudom, hogy távolabbi a lokáció, de itt még mindig a budapesti lakásárak azok, amik kigyűrűznek ide Pest megyébe, vagy akár Nógrád megyébe is, és ott Budapesten ez már abszolút igaz. Tehát amikor a fővárosban egy használt társasházi lakás átlagos négyzetméter ára, az már hónapok óta 1,5 millió forintnál tanyázik, ez azt jelenti, hogy ott a fővárosi budapesti lakásvásárlók már kimaxoltak mindent, ott már egy darabig nem fognak emelkedni az árak. Na de van ez a libikóka helyzet, hogy amikor megy Budapest, akkor az agglomeráció szenved, amikor meg szenved Budapest, mert hogy nagyon drágulnak a lakásárak, akkor meg az agglomeráció az, ami virágzik, hiszen nagyon sokan költöznek ki, és azt mondják, hogy hát basszus, ennyi pénzért, akkor inkább veszek kicsit odébb, de egy élhetőbb ingatlant. És most ezt látjuk, hogy most megint Budapesten kezdett el élénk, ezek nagyon friss, ezek tegnapi adatok, hogy a májusi lakáspiaci körkében, a kereset kínálati összesítőkben az derült ki, hogy Budapesten volt élénkülés kereseti oldalon, és egyébként Pest megyében, meg amúgy egyébként Nógrád megyében pedig ilyen mértékű keresletélénkülést nem tapasztalunk. Tehát, de és azért mondom azt, hogy itt megosztott lehet a rádió hallgatottsága. hogy aki közelebb van a fővároshoz, az lehet, hogy azt tapasztalja, hogy megállt, és most már nincsen tovább, de aki mondjuk esetleg távolabbi településeken hallgat minket, ő lehet, hogy úgy érzi, hogy ha például még 3%-os hitellel belevenne egy lakásvásárlásba, akkor akár esetleg még egy magasabb ingatlan árat is ki tudna köhögni.
0: Oké. Okay. Laci, köszönjük szépen, megint okosodtunk általad, úgyhogy megint figyeljük a folyamatokat, és hívunk egy pár hét vagy hónap múlva tisztázások végét. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Jó munkát.
0: Köszönjük nektek is.
1: Neked is, csak.
0: Szia, szia. Jó, emésztjük a számokat, meg az
4: elhangzottakat.
0: Igen.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
7: A balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon verseny számban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapított a Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetésre pontra számíthat. Nem sokkal később etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlen kezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. A városvezetés szerint a turizmus jelentős gazdaság előnyökkel jár. Ugyanakkor egyre nagyobb terhet ró a közterületekre, a városi infrastruktúrára és a helyiek életminőségére. Az adóemelésből származó többletbevételt a város tisztaságának, biztonságának és élhetőségének javítására fordítanák.
5: Időjárás.
7: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
6: Közlekedés.
7: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.

0: Dobálóztunk, számokkal dobálózunk, még a számokkal jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője volt a vendégünk, és vele néztük meg, hogy hogy állunk, akár itt Nógrádvár megyében, a Dunakanyarban, Vác környékén, vagy éppen a fővárosban, hát nem irillem most. Mondjuk azokat, akik készülnek mondjuk, tehát hogy nem albi, tudod, így gyerkőcnek, így első izé, hanem akkor...
1: Mert hogy kidobott pénz, vagy, ugye, igen, az is, attól
0: hanem
1: is
0: akkor, hanem ember. Akkor kecó, és akkor a gyereknek legyen.
1: Norbi, itt előadott adatokat. Mindenki térjen magához.
2: Előadtam, mert mi bérlésben vagyunk, abszolút benne, mert sajnos nincs lehetőségünk. Az adott lakás, amit tetszik, nem eladó. És
1: még?
2: Azért még vannak elképzelések azért ott a jövőt illetően. Jó, momentán mi félig vagyunk, tehát az egyik az tulajdon, a másik az bérlés, de elképesztő. Mondjuk azt, hogy elképesztő.
0: Igen, de abban is belegondolok, hogy ha már itt az előbb beszélgettünk, hogy arról, hogy akkor nem tudom, 35 millió mondjuk egy 61-2 négyzetméteres ballasod, de most rá fog dobni mondjuk egy tízest, hogy, és akkor hozzuk ezeket az átlagbéreket, igen, amik ugye itt vannak mondjuk Nógrádvár megyében, akár a nyugati részen, hogy így ezt így hogy tudod meglépni egyáltalán, érted, átlagemberként? Ezt a nem tudom, mi 35-45 millió forint. Honnan tudod te ezt előpattintani?
1: Nyilván akkor, hogyha valamire jogosult lehet, ilyen kedvezményes témára, jó, és okay, egy önrészt összekaparsz.
0: Igen,
2: és jó, okay,
1: de szerintem így.
2: Igen, csak nem ez a gyakorlat, és nem ez az általános. De arról nem beszéltünk egyébként, hogy milyen érdekes az, hogy azért itt Magyarországon hagyományosan ugye az ingatlan tulajdonlásában vagyunk folyamatosan hozzászokva, és abban szocializáltunk, ebben nőttünk föl. Igen. Ami azért nem olyan túl messze ezen a föltekén már egészen másképpen van. És mennyire érdekes, ha azt nézzük ezeket az elképesztő nagy számokat, és akkor nem kell most a 100 millióig menni, hanem az 50-60 millióig is. Ha azokat elkezded lebérelni, még úgy is, hogyha azt mondjuk, hogy kidobott pénz és a sajáthoz viszonyítva kidobott pénz nyilván, akkor elgondolkozhatsz rajta azért, hogy viszont nem adósítod el magad
0: vagy a következő családodat,
2: vagy a családodat, a meglévő ingatlanjaidra nem teszel terhet, és a többi, és a többi, és a többi. Ez nem vicces, egyáltalán nem vicces. 25-30 évre, és akkor elmondhatod, hogy 50-60 évesen tulajdonosa vagy egy 50 négyzetméteres lakásnak. Na, und.
1: Igen, ez is igaz, akkor viszont,
0: hát de az
1: albérletnél, mi van akkor, ha eladják a fejed fölül? Mi voltunk így.
0: Jó, felvélői bizonytalanság az hát, van
2: az
0: benne.
2: Az sajnos van.
0: Hát de ez mondjuk akkor... max szerződéssel ki kell védeni, vagy nem
2: fogod tudni.
1: Hát azt nem tudod.
2: A főbérlő olyat csinál,
0: hogy persze. Igen, de én adom ezt, tehát, hogy emlékszem rá, hogy mondjuk angoloknál
2: és mindenhol máshol.
0: Tehát, hogy egyszerűen
2: nem kérdés.
1: Angoloknál megfizethetetlen egy ingatlan.
2: Igen, hát, lassan mi is oda
1: itt
2: megyünk.
1: Is, itt is,
2: bocsánat, nagyon
1: meg...
2: közelítünk.
0: Igen. Igen, tehát hogy a bérlet. Mert igen, egyszerűen nem tudsz házat.
2: És ha onnan nézed meg egyébként, hogy tényleg, most tényleg mentálisan, időben is, minden szempontból mekkora terhet tesz mindenkire, aki ebben az adós viszonyban részt vesz.
1: Ez így van.
2: Az alatt, az idő alatt, ha mondjuk, ha az miért másik a B, azt választod, és azt mondod, hogy te B-resz, akkor viszont egy csomó minden más megnyílik az életedben, amit az miatt akár vissza kell mondanod, vagy vissza kell venned, vagy meg kell vágnod, vagy nem is gondolhatsz.
1: Jogos,
2: rá.
1: Igaz.
2: Tehát nagyon érdekes, én nem azt mondom, hogy ez most az, csak hogy van egy ilyen olvasata is ennek, és nem mindenki hülye, aki a nyugati rendszerekben, meg nem tudom, már nagyon-nagyon régóta ebben él, mert van, ahol az 1900-as évek eleje óta, sőt, Budapest, bérházak,
0: igen,
2: gyerekek, amiket most utána azok a híres nagy körgangos cuccok, azok bérházok voltak, eszem a szívünket.
1: Meg Amerikában is, nem? Tehát igen, ott is jellemzően tehát nincs
2: itt is
1: saját
2: volt,
1: tulajdon.
2: Itt is meg volt, igen, az, ami
0: valahogy
2: megállt egy manó sapkányit egy időben.
1: Nálunk a fejekbe, vagy mit tudom én, így dőlt el, hogy az a biztos, ha van egy lakásod.
0: Igen, legyen egy lakásod, legyen az autód, mert anélkül az életed nem élet. Ugye ez egy alapvetés.
2: Ez az alapállás, igen. És akkor mindegy, hogy közben ma már 50 évesnek kell lenned ahhoz, hogy ezt elmond.
0: Igen.
2: Az már nem számít.
1: Nem
0: mellesleg. Mert akkor mondjuk, mert annó mondjuk, hogyha fölvettél egy kölcsönt, mert például a tenősz tüleim, és tudom azt, hogy akkor fölpattintották, jött a bokrosomaga, nem tudom, hogy x százalékból lett 28%-os hitel, szerintem fél ország beledöglött, és akkor ilyentől kezdve örültek annak, hogy nem tudom én, 25 év után akkor megvan, érted? Tehát, hogy iszonyat történtek ezek.
1: Mondjuk mi a svájci frankba is majdnem.
0: Hát, az meg a másik. Most meg ugye elérsz 50 éves korodra, hogy akkor na, hello, van egy kecó, vagy egy lakásom.
2: Egyébként az már a nagyszülői kor tudna lenni, meg az is adott, igen, esetben. Holott most még csak a sajátodat fizetett ki, nem, hogy még az unokádról gondoskodj, hogy bum.
0: Hol van itt a rendszerben a hiba?
2: Keresem.
0: Beszélünk majd még erről.
2: Szoktam gondolkodni rajta, hidd el, Ádi.
0: Tudom, én is. Reggel is így kezdtem, tudod? Mielőtt még itt átbeszéltük a Lacival a történetet. Na jól van, menjünk tovább a zenékkel, egy picit enyhítsünk a körülményeket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
7: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
11: Lehet az első szám.
10: Jake Gyllenhaal.
11: Kettes szám.
10: Henry Cavill.
12: Ragyunk neki! Szabadulj!
10: Szürke zóna, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
15: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastruktúrális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki túvízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyód között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpár hely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.
16: Időjárás.
15: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
17: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
18: Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
15: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
19: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
21: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
22: Megafon.
23: Nagyot szól.
24: Ezek voltak a 9 órási hírek. Jó rádiózást kívánunk továbbra is mindenkinek. Nóri
25: Hello. Kráka.
26: Hello.
24: Sziasztok.
26: Csatlakozom.
24: Nem sokáig.
26: Hát akkor addig.
24: Azért, mert VBT jön.
25: Na, jó, na már itt én folyamatosan itt kikerekedett szemekkel figyelök, hogy mi van.
26: Nem bírjuk
25: követően.
24: Értitek? Na,
25: értem.
24: Úgyhogy jön VBT, nem tudom, mire fog most szolgálni, ez mindig haklasszik.
26: Lehet, hogy ő se tudja még. Lehet, rögtönözni fog.
24: De pár dar után kiderül, hogy mit hozott.

0: Halozzunk kéken! Jó rádiózást mindenkinek! Varga Bíró Tamás megérkezett. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is. Rögtön kezdenénk is. Akkor gyorsan, klasszik, nyomatjuk.
0: Wow,
1: ami csak belefér, okay, csövön.
0: Okay.
1: És akkor így rögtön meg is kérdezem te tőled, hogy hallottál-e már olyan régióról, ami egy moldovai szövetséges szakadár régió egyébként, Oroszországgal szövetséges, hogy Transnistria.
0: Hó, ez olyan, mint Krakovcia, tudod, a Tom Hanks filmben.
1: Igen.
0: Nem hallottam még.
1: Nem tudom, még az ordító egérben Peter Sellers főszereplésével is volt valami ilyen ország, akinek, hogy van atombombája, vagy valami, de nem, ez létezik. És ez az egyetlen olyan hely a világon, ahol műanyag pénzt használnak. Ó, de nem úgy műanyag, ahogy például a románoké, a lej, mert az is műanyag, de ez konkrétan úgy néz ki, mint egy játék zseton. Vágod.
0: De ezt simán lehet hamisítani, akkor nem?
1: Simán lehet hamisítani, csak nem érdemes. Megmondom miért. Sehol a világon nem fogadják el máshol, nem váltják át semmilyen más valutába, fizetőeszközé, stb. Semmi. Ez csak ott bemész, az Transnistriába, ebbe a szövetséges szakadár régióba. Ebbe sehol máshol.
0: Nem azért, mert hogy annyira szemetes, hogy gyakorlatilag egy erőforrás volt az a műanyag, és akkor ebből tudtak egy pénzt nyomatni. Nem, nem tudok, a perparaszkból tudod.
1: Környezetbarát pénz. Egyébként a pénznyomás.
0: Hát a mohú is csinálhatna forintot, nem?
1: Igen, túl tényleg, de jó lenne. És akkor lenne a molnak pénze. Igen. Ugye, mert szegényeknek nincs, hogyha palackokat gyűjtenek, azaz, a molék is, igen. Ebből van nekik pénzük. Nem igazából például, hogyha már itt a, mondjuk gondoljunk csak ennek kapcsán ugye a 48-49-es szabadságharcunkra, ha gondolunk, ugye ott egy, a Kossuth Bankó megjelenése, az egy ilyen központi fordulat volt, ugyanis ez jelentette a teljes függetlenséget.
0: Igen,
1: ami,
0: igen.
1: Hát hogy mondjam, a pénzügyi függetlenség.
0: Igen, tehát ugye ez a Dunamenti, amit igen, a Kossuthnak a Dunamenti Szövetség, igen, meg ugye azt, hogy saját pénz, hát ugye Kennedyt is azért többek, az azért lőtték le elvileg, mert ugye, hogy akkor itt a Fedtől függetlenül saját amerikai, tehát ugye a saját valuta bevezetését nem hagyták nálunk sem.
1: Pontosan, és akkor visszatérve majd a Fedre is, csak hogy elmondanám, hogy rögtön utána, hogy a Kossuth Bankó lett, azért egy több mint 200 000-es sereget fel tudott állítani a Kossuth Bankó segítségével. A Fedet azt nem tudom, 10-valahányba alapították december 23-án. December 23-án, hogy minél kevesebb képviselő legyen, mert már elmentek karácsonyozni.
0: Az aranyosak, mondom, nem? Ezek, az
1: aranyosak ezek a nagyon... Szerinted egyébként a Rothschildok hisznek az összeesküvés elméletekben? Szerinted járt már Nemesvári a földön?
0: Figyelj, remekszem rá, hogy egyszer valami, de ilyen volt egyébként fact-check is, meg utána néztem, hogy tényleg, hogy nem tudom, mennyi pénzt adtak azért, hogy megalakuljon talán Belgium, vagy valamelyik ottani Benelux államok, hogy akkor itt van a pénz, tessék, csináltak meg az országot.
1: Igen.
0: Olyan méretetlen lóvéről volt szó, hogy az mi hihetetlen, és hogy így bele nem tudsz gondolni, hogy
1: hát igen.
0: Jézus.
1: Hát az a flamandok jobbra,
0: vallonok
1: balra, belgák előre. És csak,
0: igen, és akkor, hát hogy itt van a pénz.
1: Nehéz bácsi lépett ki.
0: Sok legyen a korország.
1: Igen.
0: És egy másik ilyen rejs, ami nagyon érdekes, hogy amikor szerintem még nagyon régi M1-es történet volt, de egyik, hogy RTL klubos volt, nem tudom, amikor, nem. Tehát M1-es volt, amikor a Soros György volt a vendég, és akkor a Fatosházi volt a Fábri, meg még egy valaki, és akkor krumplit pucoltattak
1: és
0: vele.
1: És krumplit pucoltattak vele, igen.
0: És akkor nagyon lazán mondta, hogy amikor bedöntötte a román valutát.
1: Igen.
0: Tehát ezt így kimondta.
1: Ez ilyen kis kaland, tudod, hát kivel nem fordult még elő.
0: És így nézze ki magam elő, hogy egy...
1: Igen. Tehát nem az, hogy mit tudom én, elherdáltam apám pénzét, vagy megforgattam a nagyi 10 000 forintját, amit adott nekem.
0: Túl azon egyébként, hogy oké, most soros összeesküvés, mert nem tudom, aki.
1: Hát ez azért nem
0: de hogy így.
1: Tehát az, hogy összeesküvése, az például az ilyen mondatai bizonyítják, hogy nem.
0: Hogy akkor egy ilyet így betolni, hogy amikor bedöntöttem a román lejt.
1: Hát ő azt mondta, egyébként André Kertész mondta, hogy hát ő biztonságra törekszik, csak az ilyen kalandoroknak való a sortolás, mint a Soros. hát ő maga is lenézte a Gyuri bácsit.
0: Érdekes.
1: Na mindegy, ezek már... Biztos azért van, aki szerető családja, unokája nem nagyon lesz, majd örökbe fogadnak, de ez már egy másik pokoli történet. Nézzük azonban a császár pingvineket, akiknek nem lehet fiókájuk. Tehát, mint Soros György fiának.
0: De mi?
1: Ne. Hát a császár, azok a császár pingvinek, akiknek sikerül fiókát nemzeni, azok néha, hát nem annyira néha, mindig gyakorlatilag elrabolnak, megpróbálnak elrabolni egyet. Erőszakkal örökbe fogadni, ők ezt biztos így gondolják. Egyetlen egy hangyalábnyi rosszaság van a történetben, hogy ugye annak ott van az igazi szülei, szülője, ugye?
0: Az is.
1: Hát az meg nem nagyon szeretné, hogyha a fiókáját egy ilyen kis szingli csajszi vagy pasi elvigye, úgyhogy elkezdik rángatni a fiókát. De az esetek túlnyomó részében széttépik. Ugye ez a válláskor, gyermekelhelyezéskor ugye ki jár a legrosszabbul.
0: Nem az apa, mindig nem az a gyerek.
1: A gyerek, igen. De kedves gyerekek, ha a szülők nem téptek széttéteket, már jól jártatok. Már többet elmondhatok magatokról szerencse tekintetében, mint egy császár pingvin fióka. Igen. Készült egy felmérés, feltalálása óta az autók körülbelül 80 millió ember halálát okozták, és legalább 2 milliárdan sérültek meg.
0: Ez nem is annyira sok.
1: Nem is annyira
0: ez
1: sok.
0: Ez a 68 millió.
1: Amit nem mértek föl, hogy igen ám, de hogy a sérültekhez hogy jöttek ki a mentők? Ugye? Vagy hogyha valaki ott a mit tudom, szeretne égni a házba, vagy mit tudom, akkor a tűzoltók. Tehát, hogy azt mondják, hogy ennél viszont sokkal több embert mentettek meg az autók. Nem az autógyilkol, hanem a sofőr.
0: Igen.
1: Ugye? Igen. Úgyhogy az a baj az ilyen statisztikákat, de látod, hogy minden statisztikát lehet úgy forgatni, hogy az ijesztő legyen, úgy forgatni, hogy az kedvező legyen, attól függ, hogy éppen kinek írod azokat a statisztikákat.
0: Ja, most akkor gondolom a Kássának az egészségi mutatójára, amivel volt.
1: Például.
0: Mi kavar vele?
1: Igen. Vagy hogy ki a gazdag ember, ugye? Tehát, hogy mit tudom én, adóztassuk meg a gazdag emberek. De ki a gazdag ember? Tehát, hogy aki keres, mit tudom én, egy ilyen nettó 450-et, avonta az gazdag.
0: De hogy?
1: Rohadtul nem gazdag. Még csak nem is tehetős. Még csak nem is vagyonos. De egyeseknek már az is gazdag. Hát ezt nem tudjuk, hogy ez így akkor most, hogy ezzel mi lesz. Az biztos, hogy azért minket a milliárdosok vagyonosodási adó megemelésének veszélye nem fenyeget. Nem fenyeget. Hála a jó Istennek, szépen nyugodtan tudjuk álomra hajtani kicsi buksi fejünket. Igen, a szalmadikóra. Ott a fűtetlen karámba, ahol hagyjuk is.
0: Ott kint a préri, mi?
1: Igen. Na, ugye látjuk ezeket a katasztrófa filmeket, vagy akár most már nem is csak katasztrófa filmeket, hanem látunk olyan homemade videókat, amik azt mutatják, hogy jön a lavina, és embereket temet maga alá, meg mit
0: tudom. De cunami.
1: Milyen nyomorultak, hogy miért nem mennek el, miért nem futnak el, na mindjárt mondom, hogy miért. 1 millió tonnát is nyomhat egy lavina, csak ezt így elmondanám. A sebessége pedig, amivel halad, körülbelül 320 km/h. Hova futsz? Nem? Tehát, hogy egy a legolasz, ugye? Ez a Gyűrűk ura. Ott van a legolaszabb csávó. Legolasz. A legolaszabb sportkocsi sem megy ilyen gyorsan, ahogy a lavina jön feléd. Az más dolog, hogy az ember természeténél fogva hajlamos a katasztrófa turizmusra, tehát így megnézi, hogy ahogy még egy kicsit jöjjön, még majd mindjárt elmegyek, csak még új, közelről sosem láttam lavinán. És pontosan ez az algoritmus működik akkor is, amikor karambol van az úton, és akkor mindenki egy kicsit megáll, megnézi.
0: Nézni,
1: akkor szaladnak bele
0: egymásba
1: az emberek, és akkor már nem csak egy, hanem 2 sáv is le van zárva. Ez volt a lavináktól Transnistrián keresztül a császár pingvineken át a veszélyes autókig tartó kék halál.
0: Jó van, szép, szép kis eresztés volt a mai.
1: Én is úgy
0: Tamásom. Jó van, akkor holnap hasonló szellemben folytatjuk?
1: Így van.
0: Azt mondod? Jó, akkor találkozunk holnap.
1: Alig várom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.
2: Időjárás.
4: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
3: Közlekedés.
4: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassa-Gyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Edesen, valamint Balassa-Gyarmaton, a Fáy utcában is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Pasiánsz. Búcsúzunk, mert hogy véget ér ezekben a másodpercekben a startmenü 2495. adása.
1: Elhiszük neki?
2: Dobon, el.
1: Jó. Ez valós.
0: Ez komoly volt el. A hangsúly.
2: De?
1: Na? Hát valamit orrontasz?
2: Alig van. Nem, hogy már csak számlálok. Ez annyira...
1: Hogy már csak
0: hát várjatok, ugye most...
2: Mi most
0: akkor, igen, akkor lehet, hogy
1: satszoljunk.
0: Mert akkor szerintem pont nem. Nem, most Sanyikával folytatjuk majd, vagy folytatom majd holnap után.
1: Na nem.
2: Jó, a gyerekek.
1: Nem.
2: Én valami petíciót szeretnék benyújtani.
1: Nem.
0: Hát,
2: ez nekem nem
1: tetszik. Ádám, ne tedd fel a
2: kezed. Nem erről volt szó.
1: Nem ezt beszéltük meg, pontosan én. Nem erre szerződtünk, ugye?
2: Ne haragudj.
0: Én itt vagyok.
2: Ezzel nem
0: gyertek,
1: zsaró.
0: Gyertek.
2: Ez aljas.
0: Na, egy lakás értelme nem a bútorok, hanem az érzés, amely eltölti ott az embereket. A mai témához kapcsolódóan. De lehet egy mást is, hogyha állat lennék, soha nem tartanék embert a lakásban, mert lármázik, piszkot csinál és egészségtelen.
2: Ez viccesebb egyébként.
0: Ez pedig Ága Jágnes kis gondolata volt. Na, úgyhogy taps nektek, aztán akkor találkozunk holnap reggel. Szevasztok!
2: Halló!
1: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu
4: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: A balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon verseny számban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Nem sokkal később Etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km per órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebesség ellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. A városvezetés szerint a turizmus jelentős gazdaság előnyökkel jár. Ugyanakkor egyre nagyobb terhet ró a közterületekre, a városi infrastruktúrára és a helyiek életminőségére. Az adóemelésből származó többletbevételt a város tisztaságának, biztonságának és élhetőségének javítására fordítanák.
4: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
7: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható. Legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
7: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
2: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, és már is kezdünk három jó kis slágerrel. Nem sokára érkezik Lunch Money Louise Bills című slágere, előtte Gáspár Laci zenél, Állj fel, ez a dalának címe, az órát pedig, illetve a kirakatban a napot a Hey Cowboy című dallal kezdjük, jön Devon Cole, tartsanak velem délután 4-ig.

A megaslágerek között receptrovattal megyünk tovább. Egyszerű karcsúsító zöldséglepény. A ropogó zöldséglepény a népszerű tócsni alakbarát változata, érdemes kipróbálni. Hozzávalók: egy cukkini, két édes burgonya, egy pórihagyma, egy sárgarépa, 5 dek a zabbehely, 5 dek a sajt, két tojás, két gereszt fokhagyma, fél csokor petrezselyem, só, bors és szerecsendió. A cukkinit, a répát és az édesburgonyát pucoljuk meg, és a sajttal együtt nagy lyukú reszelőre szeljük le. Adjuk hozzá tojásokat, a zappelyhet, és ízlés szerint fűszerezzük sóval, borssal, szerecsendióval, petrezselyemmel, aprított pórihagymával és zúzott fokhagymával. Egy serpenyőben hevítsünk kevés olívaolajat, majd rakjuk bele az evőkanálnyi masszát, és kicsit lapogassuk el. Arra figyeljünk, hogy a lepény ne legyen túl vastag. Mindkét felét süssük meg körülbelül 3-3 perc alatt, ha mindenhol szép piros, csúsztassuk egy tányérra, és kicsit törölgessük át papírtörlővel. Nagyon finom, érdemes kipróbálni. Ez volt az egyszerű, karcsúsító zöldséglepény receptje.

0: nagyot szól, nagyot szólnak a slágerek, most a következő a névnaposoknak és a születésnaposoknak. Kedves Margit, kedves Gréta, Diana, valamint mindazok, akik ma születtek ezen a csodaszép napon, Isten éltesse önöket. Nézzük, hogy mit jelentenek a nevek. A Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta a Margaréta Margit névnek a több nyelvben önállósult becézője, ugye a Margit görög eredetű, melynek jelentése gyöngy. A Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat, szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, ragyogó erdők, vadászat, fény és szülés istennője. Mindezeket jelenti ez a csodaszép név. Isten éltesse önöket, jöjjön most tehát a Megasláger.
1: What a time, you were never mine, never mine. Flipping through my memories just make it hard. I don't remember leaning in, it was you first. Ever think of telling me you're half a heart, running with the other half, got a head

menő ajánló a megaslágerek között, a kirakatban kezdjük a leszenyei Hubert panzióval. A mai ajánlat paradicsomleves, sertéshúsleves, mexikói módra csirkemell besütve sajttal, rizssel, sült burgonyával és salátával, sertésszelet brinzás mártással, hagymával, szalonnával, tarhonyával és salátával, zöld borsó főzelék sertéspörköltel, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is a Svejk vendéglőben. A mai ajánlat palócgulyás, csontleves, túrós dereje, rántott sertésszelet jázmér rizzsel és tartármártással. Ez a mai ebéd. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati

0: márka Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéheztél?
4: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
8: 11 óra van.
5: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végén még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Magyar Péter továbbra is 100%-os tulajdonosa az LLM tanácsadó és befektetési ZRT-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérnek, Magyar Mártonnak. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Erős 6,1-es erejű földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. A földmozgás fészke 104 kilométerre nyugat-északnyugatra volt a kubai Mantua településtől a tengeren 26 kilométeres mélységben. Károkról, illetve sérültekről nem érkeztek értesülések. Szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást nem csak a Szigetország, hanem a közeli Florida lakói is érezték. Az Orient törésvonal Kuba délkeleti partjánál fut, és az elmúlt évszázadokban több pusztító földrengést is okozott. Köztük 2020 januárjában egy a nyílt tengeren bekövetkezett 7,7-es erősségű rengést, amely károkat okozott Kubában és a Kajmán-szigeteken is.
2: Időjárás.
9: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
1: Nagyon szól.
8: Color Me Bad, I Wanna Sex You Up, ezzel a slágerrel kezdjük az újabb órát. 11 után járunk, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. A Color Me Bad felvétele után érkezik a Repülők a Jó Reggel című slágerrel, illetve ebben az órában itt lesz Teddy Swims is, valamint Dua Lipa is, aki nemrég ment férhez, egy híres színészhez, Callum Turnerhez, és Szicíliában tartották az esküvőt. Ennyit tehát a pletykákról, most pedig már is érkezik a Color Me Bad itt a Megafonban.

horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban, kezdjük a kossal. A mai napon kisebb-nagyobb összeghez juthat, azonban egy jó részét mindjárt sikerül is a családjára vagy az otthonára költeni. Ez nem baj, sőt, igazából valamennyien csak profitálhatnak belőle. Kedves Bika, heves viták jellemzik ma a párkapcsolatát. Üljön le a kedvesével és beszéljék meg a dolgokat. A megoldáshoz sokban hozzájárulhat azzal is, ha igyekszik javítani a pénzügyi helyzetén. Ami az ikreket illeti, ne veszítse el a hitét a barátaiban. Higgy el, van még, akire mindig bízvást számíthat. Ha egy új vállalkozáson töri a fejét, akkor abban is kérheti a segítségüket. Kedves rák, hétköznapjai varázslatosan telhetnek, a kedvesével is jól megérti egymást, úgy szalad a szekér, mint még soha, igaz érzelmi zavarok felléphetnek, a kedvese nem tudja teljesen feladni a szabadságát, hagyja meg neki. Kedves oroszlán, legyen megértőbb másokkal, ne ragaszkodjon olyan görcsösen a saját régi szokásaihoz, ha eleinte kényelmetlennek tűnik is, valójában jól jár, ha néhány szokásával szakít ma. Kedves szűz uralkodó bolygója, a nyilvános kapcsolatok élettere felé hátrál, és a kedves és szerető szívű Vénusszal alkot kedvező fényszöget, kettős hatásukra ön mostanában még szívesebben vesz részt, családi összejöveteleken szeret a társaság középpontjába kerülni. Nem sokára folytatjuk, most pedig zenélünk.

a magas lángerek között folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot a kirakatban. Nagyon elfáradt a mérleg, és nem tudja magát egyik napról a másikra kipihenni. Most is, mintha egész hétvégén fát vágott volna, szüksége lenne az extra vitaminpótlásra. Kedves Skorpió, az uralkodó bolygójára ható Vénusz üzenete az andalgás, merengés megélése. Tanulja meg kényeztetni magát, járjon el masszőrhöz. Kedves Nyilas, izgalmas napok várnak önre, életének több területén is változásokra számíthat, és ez még ha jó is, nyugtalanítóan hathat önre. Ön ugyan szereti az újdonságot, de most olyan ismeretlen helyekre elveszhet az élete vizein, amikor nagyon messze kerül az eddigi medrétől. Kedves Baka jegyében járó hold hatására, ma nagy hozzáértéssel és lelkesedéssel vág bele a munkájába, igaz, hogy extra sok nehézségbe ütközhet, ami akár vissza is foghatja egy kicsit a lendületét, de azért ön csak ne adja fel. Ami a vízöntött életét, vegyen végre erőt magán és nyújtson baráti kezet az ellenségeinek. Nem mindenki olyan elkeseredetten harcol, mint ön, de most erőt vehet magán és végre elől járhat a jó példával. Végül a halak, sikerült túljutni a élete egyik talán legnehezebb periódusán. A következő hetek harmóniában kiegyensúlyozottan telnek el, ha eddig munkanélküli volt, most találhat munkát. Ha magányos volt, társra is lelhet. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

Menüajánló a Mega slágerek között, a kirakatban kezdjük a Leszenyei Hubert panzióval. A mai ajánlat paradicsomleves, sertéshúsleves, mexikói módra csirkemell besütve sajttal, rizssel, sült burgonyával és salátával, sertészszelet brinzás mártással, hagymával, szalonnával, tarhonyával és salátával, zöld borsó főzelék sertéspörköltel, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is a Schweik vendéglőben. A mai ajánlat palócgulyás, csontleves, túrós dereje, rántott sertészszelet jázmérizssel és tartármártással. Ez a mai ebéd. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklíma.hu. chklíma.hu.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
6: A balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óra X-er balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Az emberek elepednek az igazságért.
11: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
12: Rendezte Steven Spielberg.
13: Mit loptál el?
14: Titkokat.
13: Mit akarsz csinálni?
14: Leleplezem az egész világnak.
11: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
14: Ez a terv.
15: 3, 2, 1.
16: Ez a leleplezés napja.
17: A leleplezés napja a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
18: A Megafon hírei következnek 2026. június 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
18: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsági járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
19: A területfejlesztési operatív program pluszban megvalósult élhető település fejlesztés Bánk község számára is egy nagyon fontos feladat volt. Egyrészt azért, mert Bánk, hogyha megnézzük, akkor a megye turisztikai életében egy központi szereppel bíró település, és régóta gond volt már az is, hogy a főút melletti járdaszakaszt meg kellene csinálni, hiszen a mindennapos közlekedésben ez problémát okozott. Ezen kívül több olyan elképzelése is volt a településnek, amely különböző fejlesztéseket valósított meg, akár a lelátónál, akár egy közösségi szabadidő központ megvalósítása, illetve több olyan kisebb-nagyobb fejlesztés a sportpályán, ami ennek a fejlesztési csomagnak a része volt.
18: A balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett, ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Schlingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, még Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Steyer Lászlót, Széchenyi polgármesterét hallják.
13: Nyádott jó lélek, Malta Bálint, csak jót tudunk róla mondani. Gyerekkorától, kisgyerekkorától, most is ugye 15 éves, hogy elment egész kiskorától itt focizott a Széchenyi csapatban. Nagyon ügyes kapus volt, volt, hogy már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. És hát ide járt a Széchenyi katolikus iskolába, a gimnáziumnak a tagja volt. Úgyhogy végtelen a fájdalmunk, és egy nagy ürességet érzünk. Hát mindenben a szülők és a családtagok rendelkezésére állunk. Nyilván most még azért kell egy kis idő, hogy egyáltalán a kapcsolatot fel tudjuk venni a szülőkkel. És hát azt tudom, hogy az iskola már egy pszichológust lehívott a mai napra, hogy a gyerekekkel, a pedagógusokkal kapcsolatba lépjen és próbáljon nekik segíteni.
18: Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskesziben egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Nem sokkal később ETS-en egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Idegenbeli győzelemmel biztosította be harmadik helyét és szerezte meg a bajnoki bronzérmet a Göti Ese U19-es labdarúgó csapata a Pest vármegyei első osztályú utánpótlás bajnokságban. A dobogós helyezés sorsáról döntő utolsó fordulóban a Gödi fiatalok 4-1-es arányú magabiztos győzelmet arattak a Pomáz otthonában. Még az előző bajnoki szezont a hatodik helyen zárta a Gödi Ese utánpótlás csapata, addig az idei évadban kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően sikerült előrelépniük a vármegyei élvonal dobogójának harmadik fokára.
20: Időjárás.
18: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
21: Közlekedés.
18: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
22: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
24: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
25: Megafon.
23: Nagyon szól.
26: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi Betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyárvilág áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi Betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

Megafon nagyot szólnak a slágerek, most a következő a névnaposoknak és a születésnaposoknak. Kedves Margit, kedves Gréta, Diana, valamint mindazok, akik ma születtek ezen a csodaszép napon, Isten éltesse önöket. Nézzük, hogy mit jelentenek a nevek. A Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta a Margaréta Margit névnek a több nyelvben önállósult becézője, ugye a Margit görög eredetű, melynek jelentése gyöngy. A Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat, szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, ragyogó erdők, vadászat, fény és szülés istennője. Mindezeket jelenti ez a csodaszép név. Isten éltesse önöket, jöjjön most tehát a Megasláger.

Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Réde Ireni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a Kirakat filmajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig a Csodás négyes. Képzeljék el, hogy négy régi jó barátnő újra összeáll egy különleges alkalomra, és közben minden eddigi titok, régi feszültség és rengeteg nevetés újra felszínre kerül. A filmben olyan ikonikus színésznők ragyognak együtt a képernyőn, mint Susan Sarandon és Bette Midler. A történet középpontjában a régi barátnők állnak, akik egy esküvőre készülve újra összejönnek. Miközben felidézik a közös múltat, váratlan titkok és humoros helyzetek bukkannak fel, és a négy nőnek együtt kell szembenéznie a régi sérelmekkel, valamint az új lehetőségekkel. Poénok, érzelmek és szórakoztató csavarok követik egymást a történetben. Ha kedvelik a szívmelengető barátnős vígjátékokat, ahol a humor és a karakterek dinamikája viszi a történetet, akkor ne hagyják ki a Csodás négyes című filmet.

0: hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a Kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
7: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
8: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
11: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
14: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
15: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
16: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
18: Lehet az első szám.
17: Jake Gyllenhaal.
18: Kettes szám.
17: Henry Cavill.
19: Ragyunk neki!
17: Szürke zóna, a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
22: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
1: A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Idegenbeli győzelemmel biztosította be harmadik helyét és szerezte meg a bajnoki bronzérmet a Gödi Ese U19-es labdarúgó csapata a Pest vármegyei első osztályú utánpótlás bajnokságban. A dobogós helyezés sorsáról döntő utolsó fordulóban a gödi fiatalok 4-1-es arányú magabiztos győzelmet arattak a Pomáz otthonában. Még az előző bajnoki szezont a hatodik helyen zárta a Gödi Ese utánpótlás csapata, addig az idei évadban kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően sikerült előrelépniük a vármegyei élvonal dobogójának harmadik fokára. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Magyar Péter továbbra is 100%-os tulajdonosa az LLM tanácsadó és befektetési ZRT-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvér Magyar Mártonnak. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában, immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszer vásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruhát és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, még több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. A kutatás készítői szerint különösen figyelemre méltó, hogy már az alapvető szükségletek terén is egyre többen kényszerülnek takarékoskodásra. A szakértők ugyanakkor rámutattak, az élelmiszereken való spórolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet vásárolnak az emberek. Gyakrabban választanak olcsóbb termékeket, tudatosabban tervezik meg a bevásárlást, és igyekeznek csökkenteni az élelmiszerpazarlást. Erős 6,1-es erejű földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. A földmozgás fészke 104 kilométerre nyugat-északnyugatra volt a kubai Mantua településtől a tengeren 26 kilométeres mélységben. Károkról, illetve sérültekről nem érkeztek értesülések. Szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást nem csak a szigetország, hanem a közeli Florida lakói is érezték. Az Orient törésvonal Kuba délkeleti partjánál fut, és az elmúlt évszázadok több pusztító földrengést is okozott. Köztük 2020 januárjában egy a nyílt tengeren bekövetkezett 7,7-es erősségű rengést, amely károkat okozott Kubában és a Kajmán-szigeteken is. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne családja, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
2: Időjárás.
4: Időjárás.
22: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
23: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
24: Közlekedés.
22: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
25: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
27: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
25: Megafon.
26: Nagyot szól.
0: Matthew Sembello, Carole King és Chaka Khan. Velük kezdjük az újabb órát. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne lesz ma is délután 4-ig. Tartsanak velem, és jó munkát kívánok mindenkinek.

könyvajánló rovat a kirakatban, benne Carlo Becce könyve, Leonardo élete. Ha mindig is érdekelte önöket a reneszánsz zsenie, Leonardo da Vinci most egy izgalmas könyv segítségével közelebb kerülhetnek hozzá. Carlo Becce Leonardo élete című művében nem csupán a festői mesterműveket és találmányokat ismerhetik meg, hanem Leonardo emberi oldalát is. Kíváncsiságát, gondolkodását és a kor társadalmi, művészeti világát. A könyv végigvezeti önöket Leonardo gyermekkori évein, a firenzei művészeti környezeten, a tudományos kísérleteken, a festmények és rajzok mögötti gondolatokon, valamint emberi kapcsolataiban és ambícióiban. Becce stílusa olvasmányos, így könnyen belemerülhetünk a zsenialitás és a kreativitás világába. Hogyha szeretik a történelmi portrékat, a művészetet, a tudományt, vagy egyszerűen csak inspiráló életeket, a Leonardo élete tökéletes választás. Merüljenek el Leonardo da Vinci gondolataiban.

Minden idők legnagyobb slágerei között Madács Mózis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban a mai napon Balassagyarmaton. 2-től és 6-tól megnézhetik az univerzum védelmezőit. 2-kor a gyerkőcökkel is megtekinthetik a Dávidot, valamint 2-től és 4-től a marsupilámit. Horrorra akadva egy horror vígjáték 17:30-tól és 19:00-tól. Egy francia vígjáték, van, aki kopaszon szereti, 16:00-tól. Egy horrorfilm a Backrooms hátsó szobák 17:30-től és 19:00-tól. 3D-ben 17:30-tól a Mandalori és Grogu. Mohács, világok harca 18:00-tól. 20:00-tól Michael és a C-boy otthona, valamint 19:30-től megszállottság. Kellemes szórakozást kívánok a filmekhez! It ain't no country club either.

0: Vodafone.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati

0: Optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grill kolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Az emberek elepednek az igazságért.
5: Az emberi faj nem lesz képes elfogadni.
6: Rendezte Steven Spielberg.
7: Mit loptál el?
8: Titkokat.
9: Mit akarsz csinálni?
8: Leleplezem az egész világnak.
10: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
8: Ez a terv.
11: 3, 2, 1.
12: Ez a leleplezés napja.
13: A leleplezés napja a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 14 óra van.
14: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Molnár Róbert.
19: Hírek.
18: Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítették ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végén még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártyatartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Magyar Péter továbbra is 100%-os tulajdonosa az LLM tanácsadó és befektetési ZRT-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérnek, Magyar Mártonnak. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Erős 6,1-es erejű földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. A földmozgás fészke 104 kilométerre nyugat-északnyugatra volt a kubai Mantua településtől a tengeren 26 kilométeres mélységben. Károkról, illetve sérültekről nem érkeztek értesülések. Szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást nem csak a Szigetország, hanem a közeli Florida lakói is érezték. Az Orient törésvonal Kuba délkeleti partjánál fut, és az elmúlt évszázadokban több pusztító földrengést is okozott. Köztük 2020 januárjában egy a nyílt tengeren bekövetkezett 7,7-es erősségű rengést, amely károkat okozott Kubában és a Kajmán-szigeteken is.
7: Időjárás.
18: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
1: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés.
18: Napközben a 2-es úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
17: Nagyot szól.
20: Indul az újabb óra, ez a kirakat programajánlóval kezdünk. Ha még nem döntötték el, hogy mivel töltsék a hétvégét, akkor már most érdemes beírni a naptárba egy különleges nógrádi programot. Június 13-án szombaton rendezik meg Bérvirágos pusztán a jubileumi 10. Palóc Fesztivált és a 8. Palócföldi Betyár találkozót. A rendezvény az elmúlt években Palócföld egyik legnagyobb hagyományőrző eseményévé vált, amely évről évre egyre több látogatót vonz Nógrád vármegyéből, az ország különböző részeiről, valamint a Felvidékről is. A fesztivál középpontjában a palóc hagyományok, a népi kultúra és a betyár világ áll. A szervezők célja, hogy bemutassák és továbbadják azt a gazdag örökséget, amely már évszázadok óta meghatározza a palóc közösségek életét. A program ugyanakkor nem csak a hagyományokról szól, hanem az összetartozásról, a közösségi élményekről és a kulturális értékek megőrzéséről is. A festői környezetben található virágos puszta ezen a napon ismét a palóc kultúra találkozó helyévé válik. A helyszín az Andezit Hotel virágos puszta lesz, ahol egész nap változatos kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. A jubileumi rendezvény háziasszonya és műsorvezetője Geszti Glória színésznő lesz, de ott lesz Palócország ismert vőfénye Major József is, aki szintén aktív szerepet vállal a programokban. Tehát még egyszer, június 13-án szombaton 10. Palóc Fesztivál és 8. Palócföldi Betyár találkozó Bérvirágos pusztán. Egy egész napos utazás a palóc hagyományok, a népi kultúra és a közösségi élmények világába.

0: Escort.
1: Kirakadt benne életmód, rovat, éjszakai tevékenységek, amelyek hatással vannak a hangulatra és az egészségre. Talán nem is gondolnánk, de ha az éjszaka nagy részét nem alvással, hanem más tevékenységekkel töltjük, az sokféle egészségi problémát is okozhat. Sokan azt gondolják, hogy a lefekvés előtti edzés az egyik legjobb tevékenység, amit csak tehetnek. Ez azonban nem egészen így van, hiszen testmozgás hatására a testünkben úgynevezett kortizol, azaz stresszhormon termelődik. Ez a hormon pedig a kelleténél sokkal éberebbé tesz bennünket. Ha mindenképpen csak este van időnk edzeni, tegyük ezt meg lefekvés előtt legalább 3-4 órával. Közvetlenül lefekvés előtt nem javasolt nagy vacsorát sem tartani, hiszen ezzel nem csak a extra kalóriát

belépünk be a szervezetbe, de a nyugodt éjszakai pihenésünket is megakadályozzuk. Amennyiben lefekvés előtt sokat eszünk, akkor a testünk az emésztéssel lesz elfoglalva, nem pedig a testünk és a lelkünk regenerációjával. Ráadásul másnap sokkal fáradtabbnak is érezhetjük majd magunkat. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, előtte zene.

Hamarosan pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, előtte viszont jön az életmód rovat, benne pedig az éjszakai tevékenységek. Ha sokáig maradunk fenn éjszakánként, az energiát von el a szervezettől, nem mellesleg a szervezetben megemelkedik a kortizol szint is. Ennek hatására másnap sokkal jobban fogjuk kívánni a magas zsírtartalmú és magas cukortartalmú ételeket. A kevés alvás, kevesebb mint 6 óra, megemeli a testzsír százalékot is, ez pedig megnöveli az olyan betegségek esélyét, mint a cukorbetegség vagy a szívbetegség. A lefekvés előtti alkoholfogyasztás sem javasolt, az alkoholnak a kezdeti szakaszban ugyan álmosító tulajdonsága van, de aztán ellentétes lesz a hatása, és még az alvás minőségét is rontja. Nem csak a kávé, de a tea, a csokoládé és az energiaital is tartalmaz koffeint, ami nem csak az elalvást nehezíti meg, de az alvás mennyiségét és minőségét is rontja. Nagyon lényeges, hogy lefekvés előtt 6-8 órával már ne fogyasszunk koffeint tartalmazó ételeket és italokat, mivel ezek nagyon megzavarják a cirkadián ritmust. A déli szúnyogkálás pedig néha jól tud esni, azonban ha rendszeres minden nap alszunk ebédet követően, az is megzavarhatja a normális alvási rutint. Ennyit tehát az életmód rovatról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a Kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barrát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom, a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenés és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítették ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne családjával, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
2: Időjárás.
6: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. nyekiautóház.hu Közlekedés.
6: Napközben a kettes úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Edesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Igazi sztárparádéval kezdjük az újabb órát. A kirakatban érkezik már is a friss házas Dua Lipa Break My Heart című slágerével, majd Lady Gaga folytatja a Dead Dance-el, és itt lesz Kis Kevin is a Táncolj Ma című megaslágerével. Tartsanak velem!

Utazzunk egy picit gondolatban, New Yorkban járunk a mai nagyvilág rovadban. Ha szeretik a művészetet és a kultúrát, New York City igazi paradicsom. Itt található a világhírű Metropolitan Művészeti Múzeum, ahol több ezer év történelmét járhatjuk be, az ókori Egyiptomtól az európai mesterművekig. A modern művészet kedvelőinek kihagyhatatlan a Modern Művészetek Múzeuma, ahol olyan híres alkotásokkal találkozhatunk, mint a Csillagoséj. A különleges élményre vágyók számára pedig a Guggenheim Múzeum nem csak a kiállításai, hanem egyedi építészete miatt is emlékezetes. A természettudományok iránt érdeklődőknek pedig az Amerikai Természettudományi Múzeum kínál lenyűgöző élményeket dinoszauruszokkal és űrkutatással. Valamelyik múzeumot érdemes megnézni, hogyha New Yorkban járnak, hamarosan folytatjuk tovább a filmes New Yorkkal, előtte zenélünk.

Utazzunk tovább gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban, New York, ahogy a filmekben láthatjuk. New York City a filmek egyik legismertebb helyszíne, szinte minden utcája ismerős lehet. Sétálhatunk a Central Park zöld ösvényein, ahol olyan filmek jelenetei játszottak, mint a Reszkesetek betörők, Elveszve New Yorkban, vagy a Harry és Sally. A felhőkarcolók között sétálva eszünkbe juthat majd a pókember, míg a város nyüzsgése a taxisofőr hangulatát idézi. A romantikus jelenetek kedvelői pedig biztosan felismerik az Empire State Building épületét a Szerelem hálójában ikonikus fináléjából, illetve megnézhetjük a Szex és New York ikonikus jeleneteinek helyszínét is, ahol Sarah Jessica Parker felvette a fantasztikus ruháit. Ennyit tehát a New Yorki filmekről, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: pörögnek tovább a slágerek éjjel-nappal a Megafonban. Én mára megköszönöm a figyelmet, Réde Irenit hallották. További kellemes délutánt kívánok önöknek, és nagyon szép estét. Holnap 10-től ismét kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
5: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
3: Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól! Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
14: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
15: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
16: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
15: Horizontablak.hu.
17: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
18: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Ha eredmények kellenek, ha bosszúra vágysz, ők az embereid.
20: Lehet az első szám.
19: Jake Gyllenhaal.
20: Kettes szám.
19: Henry Cavill.
21: Ragyunk neki!
19: Szürke zóna, a mozikban.
22: Reklámot hallottak.
23: Társadalmi célú hirdetés.
24: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
25: 16 óra van.
22: Itt a Megafon.
26: A mikrofonnál Molnár Róbert.
27: Hírek.
26: A Balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a Balassagyarmati Klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon verseny számban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D-korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C-korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetőpontra számíthat. Nem sokkal később etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebesség ellenőrzése rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenés és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. A városvezetés szerint a turizmus jelentős gazdaság előnyökkel jár. Ugyanakkor egyre nagyobb terhet ró a közterületekre, a városi infrastruktúrára és a helyiek életminőségére. Az adóemelésből származó többletbevételt a város tisztaságának, biztonságának és élhetőségének javítására fordítanák.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
26: Változékony időre lehet ma számítani, a kezdeti rövid ideig tartó csapadékos órákat követően napos, majd ismét borús időre kell készülni. Újabb záporok zavarhatják a nappali órákat, de csak elvétve fordulhatnak elő. Erős UV-sugárzás várható, legfeljebb 22-23 fok lesz. Holnap újabb kisebb lehűlés jön.
4: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
5: Nyékiautóház.hu.
17: Közlekedés.
26: Napközben a kettes úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
25: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
27: mega jó hangulatban.
28: Megafon, nagyot szól.
29: Volt egy

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.
0: Közlekedés.
1: Napközben a kettes úton Vác belterületén a Balassa-Gyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassa-Gyarmaton, a Fáy utcában is.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám. Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Az emberek elepednek az igazságért.
7: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
8: Rendezte Steven Spielberg.
9: Mit loptál el?
10: Titkokat.
9: Mit akarsz csinálni?
10: Leleplezem az egész világnak.
7: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
10: Ez a terv.
11: 3, 2, 1.
12: Ez a leleplezés napja.
4: A leleplezés napja a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
14: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
14: Hírek.
15: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés erzét nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a város polgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a Magyar Közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált Érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel.
9: Közlekedés.
15: Napközben a kettes úton Vác belterületén a Balassagyarmati úton várható trafipax. Mérik az autósok sebességét Karancskesziben és Etesen, valamint Balassagyarmaton, a Fáy utcában is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a Balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham baguette-ben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. június 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
13: Hírek.
12: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés ezért nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastrukturális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsegi járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
14: A területfejlesztési operatív program pluszban megvalósult élhető település fejlesztés Bánk község számára is egy nagyon fontos feladat volt. Egyrészt azért, mert Bánk, hogyha megnézzük, akkor a megye turisztikai életében egy központi szereppel bíró település, és régóta gond volt már az is, hogy a főút melletti járdaszakaszt meg kellene csinálni, hiszen a mindennapos közlekedésben ez problémát okozott. Ezen kívül több olyan elképzelése is volt a településnek, amely különböző fejlesztéseket valósított meg, akár a lelátónál, akár egy közösségi szabadidő központ megvalósítása, illetve több olyan kisebb-nagyobb fejlesztés a sportpályán, ami ennek a fejlesztési csomagnak a része volt.
12: A balassagyarmati karate sport egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kihon és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapított a Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Steyer Lászlót, Széchenyi polgármesterét hallják.
11: Nyáldott jó lélek, Malta Bálint, csak jót tudunk róla mondani. Gyerekkorától, kisgyerekkorától, most is ugye 15 éves, hogy elment egész kiskorától itt focizott a Széchenyi csapatban. Nagyon ügyes kapus volt, hogy már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. És hát ide járt a Széchenyi katolikus iskolába, a gimnáziumnak a tagja volt. Úgyhogy végtelen a fájdalmunk, és egy nagy ürességet érzünk. Hát mindenben a szülők és a családtagok rendelkezésére állunk. Nyilván most még azért kell egy kis idő, hogy egyáltalán a kapcsolatot fel tudjuk venni a szülőkkel. És hát azt tudom, hogy az iskola már egy pszichológust lehívott a mai napra, hogy a gyerekekkel, a pedagógusokkal kapcsolatba lépjen és próbáljon nekik segíteni.
12: Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetésre pontra számíthat. Nem sokkal később Etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaságoktól azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Idegenbeli győzelemmel biztosította be harmadik helyét és szerezte meg a bajnoki bronzérmet a Gödi Ese U19-es labdarúgó csapata a Pest vármegyei első osztályú utánpótlás bajnokságban. A dobogós helyezés sorsáról döntő utolsó fordulóban a gödi fiatalok 4-1-es arányú magabiztos győzelmet arattak a Pomáz otthonában. Még az előző bajnoki szezont a hatodik helyen zárta a Gödi Ese utánpótlás csapata, addig az idei évadban kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően sikerült előrelépniük a vármegyei élvonal dobogójának harmadik fokára.
13: Közlekedés.
12: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
15: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel.
16: Mega jó hangulatban.
17: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
5: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Az emberek elepednek az igazságért.
9: Az emberi fajt nem lesz képes elfogadni.
10: Rendezte Steven Spielberg.
11: Mit loptál el?
12: Titkokat.
11: Mit akarsz csinálni?
12: Leleplezem az egész világnak.
9: Ha ezt megteszi, nincs visszaút.
12: Ez a terv.
13: 3, 2, 1.
14: Ez a leleplezés napja.
6: A leleplezés napja a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
15: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
16: A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves Széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében páratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Idegenbeli győzelemmel biztosította be harmadik helyét és szerezte meg a bajnoki bronzérmet a Gödi Ese U19-es labdarúgó csapata a Pest vármegyei első osztályú utánpótlás bajnokságban. A dobogós helyezés sorsáról döntő utolsó fordulóban a Gödi fiatalok 4-1-es arányú magabiztos győzelmet arattak a Pomáz otthonában. Még az előző bajnoki szezont a 6. helyen zárta a Gödi Ese utánpótlás csapata, addig az idei évadban kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően sikerült előrelépniük a vármegyei élvonal dobogójának harmadik fokára. Magyar Péter január végi még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártya tartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Magyar Péter továbbra is 100%-os tulajdonosa az LLM tanácsadó és befektetési ZRT-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérnek, Magyar Mártonnak. Mélyül a megélhetési válság Szlovákiában. Immár a lakosság jelentős része a mindennapi betevőn is kénytelen spórolni. Miközben a háztartások az alapvető kiadásaikat vágják vissza, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a pozsonyi kormány eddig bemutatott gazdasági intézkedései hatástalanok, és nem fogják növelni az emberek vásárló erejét. Az AKO ügynökség kutatása alapján a lakosság több mint 40%-a már az élelmiszervásárláson is kénytelen spórolni. A válaszadók csak nem fele visszafogta a ruházkodásra és cipővásárlásra fordított kiadásait. Hasonló arányban mondtak le a szabadidős programokról, még több mint 43% a nyaralási költségeket csökkentette. A kutatás készítői szerint különösen figyelemre méltó, hogy már az alapvető szükségletek terén is egyre többen kényszerülnek takarékoskodásra. A szakértők ugyanakkor rámutattak, az élelmiszereken való spórolás nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebbet vásárolnak az emberek. Gyakrabban választanak olcsóbb termékeket, tudatosabban tervezik meg a bevásárlást, és igyekeznek csökkenteni az élelmiszerpazarlást. Erős 6,1-es erejű földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. A földmozgás fészke 104 kilométerre nyugat-északnyugatra volt a kubai Mantua településtől a tengeren 26 kilométeres mélységben. Károkról, illetve sérültekről nem érkeztek értesülések. Szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást nem csak a szigetország, hanem a közeli Florida lakói is érezték. Az Orient törésvonal Kuba délkeleti partjánál fut, és az elmúlt évszázadok több pusztító földrengést is okozott. Köztük 2020 januárjában egy a nyílt tengeren bekövetkezett 7,7-es erősségű rengést, amely károkat okozott Kubában és a Kajmán-szigeteken is. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és hogy olyasmit kellett elengednia, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne család, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
1: Közlekedés.
16: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
17: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
18: mega jó hangulatban.
19: Megafon, nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A balassagyarmati Karate Sport Egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kion és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, még Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetésre pontra számíthat. Nem sokkal később etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaság azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenés és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Amszterdamban a turisztikai adók növelésére készülnek, ahol jelenleg is Európa egyik legmagasabb idegenforgalmi adóját kell kifizetniük. A szállásdíj után 12%-ot, még az egynapos vendégeknek 15 eurót. Az új városvezetés ezt tovább emelné. A jelenlegi 12%-os adómérték jövőre 16%-ra nőne, majd évente 1%-ponttal emelkedne, amíg 2030-ra nem éri el a 20%-ot. A városvezetés szerint a turizmus jelentős gazdasági előnyökkel jár, ugyanakkor egyre nagyobb terhet ró a közterületekre, a városi infrastruktúrára és a helyiek életminőségére. Az adóemelésből származó többletbevételt a város tisztaságának, biztonságának és élhetőségének javítására fordítaná.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritáshatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlenkezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítsék ki az elnök lemondását. Magyar Péter január végén még európai parlamenti képviselőként benyújtott vagyonnyilatkozatában 3,4 millió forintos hitelkártyatartozás szerepelt, valamint magánszemélyeknek 5,8 millió forinttal tartozott. Most országgyűlési képviselőként leadott nyilatkozatában már nincsenek benne ezek a tételek. A Varga Judittól történő válása után Magyar Péter élet egy 2014-ben vásárolt 7926 négyzetméteres balatonhegyei kivett beépítetlen terület is. Januárban azonban még nem szerepelt a nyilatkozatában, hogy az ingatlan jogi jellege társasház. Nyilatkozatából az is kiderül, hogy miniszterelnökként kap rendszeres adóköteles jövedelmet, a pártelnöki tisztségért azonban továbbra sem részesül díjazásban. Magyar Péter továbbra is 100%-os tulajdonosa az LLM tanácsadó és befektetési ZRT-nek, ám a vezérigazgatói posztot már nem ő tölti be. Korábbi közlés szerint a vezetői tisztséget április végén átadta testvérnek, Magyar Mártonnak. Jelentős változások előtt áll a szlovákiai közlekedés. A pozsonyi parlament a múlt héten elfogadta a közúti közlekedésről szóló törvény átfogó módosítását. A legtöbb figyelmet az új gyalogos szabályok kapták. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás. A cél az, hogy az átkelés közben a gyalogos folyamatosan tisztában legyen a közlekedési helyzettel. A telefonálás kérése egyelőre nem teljesen egyértelmű. Újdonság az is, hogy a közutakon nem lehet majd olyan elektromos vagy segédmotoros rollerekkel közlekedni, amelyek 25 km/h-nál nagyobb sebesség elérésére képesek. Erős 6,1-es erejű földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál. A földmozgás fészke 104 kilométerre nyugat-északnyugatra volt a kubai Mantua településtől a tengeren 26 kilométeres mélységben. Károkról, illetve sérültekről nem érkeztek értesülések. Szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást nem csak a szigetország, hanem a közeli Florida lakói is érezték. Az Orient törésvonal Kuba délkeleti partjánál fut, és az elmúlt évszázadokban több pusztító földrengést is okozott. Köztük 2020 januárjában egy a nyílt tengeren bekövetkezett 7,7-es erősségű rengést, amely károkat okozott Kubában és a Kajmán-szigeteken is.
1: Közlekedés.
2: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Bánk Nógrád vármegye turisztikai életében központi jelentőségű. Fejlődés érzet nem csak szükségszerű, hanem tudatos. Erről beszélt a térség országgyűlési képviselője egy infrastruktúrális beruházás átadó ünnepségén. Balla Mihály közölte, kiemelt turisztikai idényben sokszorosára nő a falut használók száma, ami megterheli a mindennapi életet is, benne a közművek használatát. Éppen ezért prioritás volt, hogy mielőbb elkészüljön az új csatornahálózat és az a szennyvízkezelő telep, amely biztonságos módon ártalmatlanítja a folyékony hulladékot. Az elvégzett munka a mikrotérségben lévő települések számára is fejlődést jelent, mert a beruházás Bánk mellett a Rétság és Tolmács lakossága számára is lehetőséget ad a hálózatos szennyvízkezelés igénybevételére. A képviselő kiemelte, a rétsági járás nagyon népszerű lakóhelyként, a térség településeinek többségén mérnek lakosságszám növekedést, amely bizonyítéka annak, hogy a befektetett munka és pénz jó célokat szolgál. Balla Mihályt, Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselőjét hallják.
4: A területfejlesztési operatív program pluszban megvalósult élhető település fejlesztés Bánk község számára is egy nagyon fontos feladat volt. Egyrészt azért, mert Bánk, hogyha megnézzük, akkor a megye turisztikai életében egy központi szereppel bíró település, és régóta gondolt már az is, hogy a főút melletti járdaszakaszt meg kellene csinálni, hiszen a mindennapos közlekedésben ez problémát okozott. Ezen kívül több olyan elképzelése is volt a településnek, amely különböző fejlesztéseket valósított meg, akár a lelátónál, akár egy közösségi szabadidőközpont megvalósítása, illetve több olyan kisebb-nagyobb fejlesztés a sportpályán, ami ennek a fejlesztési csomagnak a része volt.
3: A balassagyarmati karate sport egyesület versenyzői hevesen szerepeltek. Mintegy 200 versenyző lépett tatamira, a balassagyarmati klub 7 fiatal sportolója. Kocsis Nimród a 6-7 éves korosztály A csoportjában valósággal tarolt. A fiatal sportolókat a Kihon és Kihon Ippon Kumite versenyszámban egyaránt aranyérmet szerzett. Ezzel háromszoros bajnokként zárta a napot. Kiválóan szerepelt Slingár Koppány a 6-7 éves korosztály B csoportjában. Kihon versenyszámban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg Kihon Ippon Kumitében ezüstérmet szerzett. A 12-13 évesek között Gál Cseri Ábel is kettős győzelemmel hívta fel magára a figyelmet, hiszen Kata és Ippon Sobu Kumite versenyszámban egyaránt első helyezést ért el. A dobogós helyezések sorát gyarapította Dömötör Zalán, aki 12-13 éves C korosztály Ippon Sobu Kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, míg Miskolci János a 8-9 éves D korcsoport Kihon Ippon Kumite kategóriájában végzett harmadik helyen. Külön figyelmet érdemelnek azok a fiatal sportolók, akik életük első versenyen léptek tatamira. Krista Benyámén az 5 évesek mezőnyében a 6-7 éves D korcsoportban Kata és Kihon versenyszámokban mutatkozott be, míg Tilman Lea a 8-9 éves C korosztályban Kata és Kihon Ippon Kumite kategóriában próbálta ki magát először éles versenykörülmények között. A klubtársak, osztálytársak és a pedagógusok is pszichológiai támogatást kapnak azt követően, hogy múlt héten belefulladt egy 15 éves széchenyi diák a Bánki tóba. Steyer László a várospolgármestere, aki a helyi sportklub vezetője is a Megafonnak arról beszélt, hogy ilyenkor természetszerű a tanácstalanság, hiszen egy visszafordíthatatlan esemény történt, amelynek megértéséhez és feldolgozásához nem csak barátok segítenek, hanem érdemes szakemberre is támaszkodni. A fiú egy osztálykiránduláson vett részt, a Bánki tó vízében váratlanul merült el, az életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy felmerül-e a résztvevők felügyeletét ellátó pedagógusok felelőssége az ügy kapcsán. Steyer Lászlót, Széchenyi polgármesterét hallják.
5: Nyáldott jól élek, Malta Bálint, csak jót tudunk róla mondani. Gyerekkorától, kisgyerekkorától, most is ugye 15 éves, hogy elment egész kiskorától itt focizott a Széchenyi csapatban. Nagyon ügyes kapus volt, hogy már a felnőtt csapatban is bemutatkozott. És hát ide járt a Széchenyi katolikus iskolába, a gimnáziumnak a tagja volt. hogy végtelen a fájdalmunk, és egy nagy ürességet érzünk. Hát mindenben a szülők és a családtagok rendelkezésére állunk. Nyilván most még azért kell egy kis idő, hogy egyáltalán a kapcsolatot fel tudjuk venni a szülőkkel. És hát azt tudom, hogy az iskola már egy pszichológust lehívott a mai napra, hogy a gyerekekkel, a pedagógusokkal kapcsolatba lépjen és próbáljon nekik segíteni.
3: Több kirívó gyorshajtót is kiszűrtek a rendőrök a Karancsvölgy térségében végzett sebességellenőrzések során, írja az ipoinfo.com. A hírportál adatai szerint a Salgótarjáni rendőrkapitányság munkatársai június 4-én délelőtt Karancskeszében egy autóst ugyanazon a szakaszon oda és vissza úton is bemértek. A járművezető előbb 66-tal, majd 67-tel haladt az 50-es sebességkorlátozás ellenére. A két szabályszegés miatt összesen 100 000 forint közigazgatási bírságra és 8 büntetésre pontra számíthat. Nem sokkal később Etesen egy másik sofőr is többször megszegte a szabályokat. A rendőrök először 72 km/órás sebességgel rögzítették az autóját, majd alig negyed órával később ugyanazon az útszakaszon az ellenkező irányból érkezve már 77-tel hajtott el a trafipax előtt. A járművezető a két gyorshajtásért összesen 130 000 forintos bírságot és 8 büntetőpontot kaphat. A sebességellenőrzés rekordere azonban egy olyan autós volt, akit június 6-án délelőtt Karancskesziben mértek be. A sofőr az 50-es korlátozás ellenére 105-tel közlekedett, vagyis több mint kétszeresen lépte túl a megengedett sebességet. Számára 140 000 forintos bírság és 6 büntetőpont járhat. Június 20-án indul és augusztus 30-áig tart a vasúti nyári főszezon, amely idén is közvetlen összeköttetést biztosít a Dunakanyar és Nógrád számára a Balaton déli partjával. A Szob és Fonyót között közlekedő Jégmadár Express vonaton a kerékpárral utazók számára pedig fontos újdonság, hogy immár 16 kerékpárhely áll rendelkezésre. A vasúttársaság felhívja a figyelmet, hogy a helyek korlátozott száma miatt ezeket érdemes elővételben megvásárolni. A nagyobb csoportos kerékpáros társaságoktól azt kérik, hogy utazási szándékukat legalább egy héttel korábban jelezzék a MÁV csatornáin a megfelelő férőhelyek garantálása érdekében. A távolsági utazásoknál a Jégmadár Expressre a személyi helyjegy megváltása is kötelező, amely az országbérlettel vagy a Magyarország 24 napi jeggyel utazókra is vonatkozik. Idegenbeli győzelemmel biztosította be harmadik helyét és szerezte meg a bajnoki bronzérmet a Gödi Ese U19-es labdarúgó csapata a Pest vármegyei első osztályú utánpótlás bajnokságban. A dobogós helyezés sorsáról döntő utolsó fordulóban a gödi fiatalok 4-1-es arányú magabiztos győzelmet arattak a Pomáz otthonában. Még az előző bajnoki szezont a 6. helyen zárta a Gödi Ese utánpótlás csapata, addig az idei évadban kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetően sikerült előrelépniük a vármegyei élvonal dobogójának harmadik fokára.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Éjszaka mentették fel tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Derül ki a magyar közlönyben hétfőn este megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. Jogállását tekintve egy önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal, amely a mindenkori miniszterelnök irányítása alá tartozik. A hivatal elsődleges feladata a végrehajtó hatalom a minisztériumok, valamint az állami intézmények gazdálkodásának és döntéseinek ellenőrzése. Ellenőrzési jogköre ugyanakkor nem korlátlan. Nem vizsgálhatja például az országgyűlést, a köztársasági elnökséget, az alkotmánybíróságot, a bíróságokat vagy a Magyar Nemzeti Bankot. A kormányzati kommunikáció azt közölte, hogy az elmúlt években a KEHI mindössze egyetlen korrupciógyanús ügyet vizsgált érdemben, és azt a mai napig nem zárta le. Pedig a saját megállapításai szerint több milliárd forintnyi közpénzzel kapcsolatos visszaélés gyanúja merült fel. Az uniós támogatások lehívása érdekében új korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be a Tisza kormány az országgyűlésnek, miközben az uniós pénzek ellenőrzésére létrehozott integritás hatóság elnöke Bíró Ferenc Pál ellen hivatali visszaélés és 100 millió forintos hűtlen kezelés gyanúja miatt fejezte be a nyomozást az ügyészség. Az érintett vezető egy friss interjúban koncepciósnak nevezte az eljárásokat, és politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a korábbi kormányzat tagjait. A kialakult helyzetről Bíró Ferenc Pál a Magyar Hangnak adott részletes interjúban nyilatkozott, ahol kijelentette, a hatóság nagyon sok politikailag érzékeny milliárdos tétű ügyet derített fel, ezért az ellene és családja ellen indított eljárások valójában politikai színezetű koncepciós ügyek. Állítása szerint a hatóság ellehetetlenítése mellett a feleségén keresztül is megpróbálták megfélemlíteni. Egy közúti balesetet követően a nyomozók nyomást gyakoroltak a feleségére, hogy vallomással kényszerítették ki az elnök lemondását. 2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben. Ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent. Az országos rendőrkapitányság közölte, a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülőeszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülék nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását. Ilyen jogsértésnek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyors forgalmi úton, és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Kiadta új lemezét Niall Horan. A Dinner Party-n több érzelmes szerzemény is hallható. Az egyik például egy búcsúdal a tragikusan fiatalon elhunyt Liam Payne-nek, aki 2024-ben kizuhant egy szálloda a harmadik emeletéről. Horan az End of an Era című dalában fájlalja, hogy nem tudott elbúcsúzni Payne-től, és úgy olyasmit kellett elengednie, amelynek még nem lett volna itt az ideje. Niall családja egyébként, mint kiderült, nagyon jó kapcsolatot ápol Payne családja, és máig szoros barátság fűzi össze őket, gyakran felkeresik egymást.
2: Közlekedés.
3: Éjjel Salgótarjánban a Füleki úton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 11-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Miután kedd este 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható. Ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a tiszavirágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10 000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenészt a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Miután kedveste 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordítható, ezek feltétele az egyetemi autonómia visszaadása. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadós száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági vesztességet szenvedett juh- és sertéstartóknak. A kérelmeket 2026. június 15-e és június 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Ezt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium közölte. Azt követően, hogy megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter erről szóló rendelete. A közleményben a minisztérium felhívja az érintett állattartók figyelmét arra, hogy a támogatás igényléséhez szükséges igazolás kiállítása érdekében legkésőbb idén június 15-ig vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az igazolást a szervezet elektronikus úton közvetlenül a Magyar Államkincstárnak küldi meg. Így azt a gazdálkodóknak külön nem kell benyújtaniuk, tették hozzá. Ismertették azt is, a sertéstartók esetében a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége jár el a sertés ágazati területi felelősök közreműködésével, míg a juh állományok tekintetében a juh és kecske ágazati szakmaközi szervezet látja el ezt a feladatot. A következő napokban ismét tanúi lehetünk hazánk egyik legkülönlegesebb természeti csodájának, a tiszavirágzásnak. Az idei kedvező időjárási viszonyok miatt a rajzása megszokottnál korábban kezdődött. A tiszavirág hazánk egyik védett rovarfaja. Ez a nagyméretű kérész életének jelentős részét, akár 3 évet is lárvaként tölti a folyómedrében. Majd egyetlen napra kiemelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Ezt követően rövid időn belül elpusztul. A védett faj állományát veszélyezteti a horgászati célú jogellenes gyűjtés és pusztítás. A tiszavirág természetvédelmi értéke egyedenként 10.000 forint, olvasható a polisz.hu oldalon. A jogszabályok értelmében tilos a védett állatok élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Machine Gun Kelly kellemetlen sérülés szenvedett el legutóbbi koncertjén, miután egy látványos színpadi mutatvány nem a tervek szerint alakult. A zenészt a Lost Americana turné Hetfordi állomásán egy tetőről ugrott a közönségbe, ám a rajongók nem tudták megfelelően elkapni, így komoly hátfájdalommal végződött az akció. A 36 éves előadó az Instagram sztoriában árult el, hogy nagyon rossz állapotban van. Elmondása szerint még egy egyszerű mozdulat is nehezére esik. Alig tud felállni, lehajolni vagy tárgyakat felemelni, és a hátát annyira megterhelte az esés, hogy a légzés is fájdalmat okoz számára.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Miután kedveste 110 oldalas korrupció ellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány a Magyarországgyűlésben, Brüsszelben is benyújtotta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. A terv olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan kulcsfontosságú ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a kis- és a középvállalkozások. Az EU most értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el. Magyar Péter május végén jelentette be Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási alapból, ami egyszeri tétel, idén augusztus 31-ig felhasználható. Feltétele: szupermérföldkövek teljesítése és konkrét projektek. 4,2 milliárd euró a kohéziós alap befagyasztott összegeiből, amit 2029-ig lehet felhasználni. Feltétel: szupermérföldkövek teljesítése. 2,2 milliárd euró pedig felsőoktatási és kutatási fejlesztésekre fordul.